beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10

ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig

álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I. és Rolanddal és

Millás Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session ráz fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense, Spy.

0: Light Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Mindegy órát! Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Hogyha szétszed és szép-szép, amit érzel, tudod, valami kell, gyere velem el. Hogyha szétszed és szép-szép,

0: teljesen indokolt. Anélkül én sem tudnám elképzelni. Szegény. Csak ne ereszték össze a macskákat és a galambokat, mert hát, akkor annak csúnya vége lesz.
1: És mondjuk
0: akkor...
1: ezek még kis cicák, csak játszanak velük.
2: Összeáll a stáb, tudod, és akkor 20 fehér kis cica, na mi lesz? Hát az karamellsz, befestjük, jó lesz. Tehát, hogy ez azért most, hogyha kéne szerezned 20 fehér kis cicát?
1: Hát, igen.
2: Lennének bajok, nem?
1: Igen.
2: Ja, meg állítólag nem szeret Mariah Carey lépcsőn közlekedni, mert hogy a tűsarkúban az nem annyira jó, tehát hogyha lehet, akkor ne legyen lépcső, ha mégis van, akkor kísérjék.
0: Na? Igazi díva, maradjunk ennyiben.
2: Lady Gaga, ő egy turnén rózsaillatú helységet és meghatározott típusú teákat kért, egyébként pedig a kreatív ötletei miatt neki alapból szokatlanak a riderei, és Elton Johnról van még egy érdekes, Las Vegas-i fellépésénél állítólag több száz friss virágot és különleges dekorációt kért, a szervezők szerint a látványra majdnem annyit költöttek, mint néhány koncert teljes költségvetésére.
0: Az durva, a Lady Gagáját az könnyű megoldani, tudjátok, igen. Rózsaillatú légfrissítővel.
1: Ja.
2: Befolyod a briszt, az kész.
1: Anyám.
2: Abrakadabra?
0: Ennyi, el is varázsoljuk vele, Lady Gagát.
2: Hát szerintetek? Tehát, hogy ez belefér? Hát egyébként nyilván, hogyha belefér nekik anyagilag, hogy megcsinálják, vagy egy ekkora sztárnál már azért lehetnek ilyen dolgok, de az nekem annyira nem szimpi, mikor valakinek akár ilyen országos távlatokból kell valamit hozni, mert azt mondja, hogy nekem igen, csak az etióp csak jó, amit nem lehet kapni igen. abban az országban.
0: Igen, és egyébként én meg például idehaza azért azt hallom, hogy sokszor a feltörekvő zenekaroknak, amikor ráéreznek arra, hogy na most már lehet cateringet kérni, akkor nekik extrémebb kéréseik vannak, mint a nagy neveknek, akik sokszor tényleg beérik annyival, hogy gyerekek azért legyen mit inni, meg akkor esetleg fejenként egy két szendvicset hadd kérjünk már. Szóval, hogy van, amikor tényleg ennyi elég. A világsztárok azt szerintem egy külön kategória.
2: Legyen sör. Igen.
0: Nagyon cuki, ezt hallottuk így, nagyon cuki. Úgyhogy biztos, hogy valami állatos téma lesz, mert Andit ismerve, Andi olyan,
1: csak állatokra mondok ilyet, hogy de cuki.
0: Emberekre nem, igen.
2: Ő a nagy hazavívő, a nagy állat hazavívő család sarja, tehát jaj, olyan állat, amit az ő családja nem vitt még haza, az nem állat.
0: Igen, tehát ez csak egy zárójeles megjegyzés, ugye tegnap előtt itt bent volt velem Nia, aki képes fél napon keresztül cuki állatos videókat nézni, és ebből legalább tizet meg is kell néznem, tehát hogy így jön, és akkor apa, csak ezt néz meg, és általában cuki kutyás videók. Kutya lesz?
1: Nem.
2: És tényleg cuki? Tehát, hogy tudsz őszintén cukulni Niával, vagy egy idő után már azt mondod, hogy aha, megint kutya.
0: Figyelj, én eredendően cuki vagyok.
2: Hát nyilván te igen, de hogy amit mutat kutyába.
0: Tudok azonosulni vele, igen, tudsz. Abszolút. Na, milyen állatot hoztál nekünk, Andi?
1: Én is tudok amúgy a kutyákkal, mindig én is lecuki. Na, szóval, ez egy kis csikó. Oh. Akiről most szól ez. Hát azt még anyu nem hozott haza, de hát ami késik, nem múlik.
0: Pedig igény lenne.
1: Ha találkozik az utcán egy sérült csikóval, lehet, hogy haza vinném.
2: Mikor gyűn a cirkusz tatabányára? Ezt kéne összeraknunk.
0: Igen, figyelj, van nekünk
1: mondjuk
0: egyébként...
1: A Luna nem tudom, mennyire örül egy kis csikónak, de...
0: Figyelj, van nekünk egyébként egy drága törzshallgatónk, 1000 éves törzshallgatónk, jóban vagyunk a rádió kívüli csikó, becerévre hallgat, csikókába hallgatsz minket, akkor tessék Andinál, Andi anyukájánál jelentkezni, hogy vigyel haza.
2: Meddig csikó egy csikó? Tehát a csikó az ilyen fél lóig csikó.
0: Fél lóig.
2: Hát, hogy méretben. Tehát a...
0: Ja.
1: Hát hogy ilyen te... kb. Így, tehát, mi a szék magasságot.
2: Hozzám képest a Roland csikó?
0: Igen.
2: Tehát akkor egy ekkorát hazavissza.
0: Jó. Tehát engem hazavihetne Andi anyukája.
2: Jó, oké.
1: Hát nem állva, de amúgy...
2: De mi ebben a konzt?
1: Mindegy, ez nem lesz, hogy se jobb akartam másképp mondani, de rájöttem, hogy úgy se jobb.
2: Ez itt a Roland, nem állva.
1: Térdelve.
2: Állva is lehet látni időnként, imittam ott, de... Nem ajánlom. Na, de hogy...
0: És a zsugél
1: egyébként, hogy te beidomítható, mint egy csikó.
2: Srácok, nem tudom, hogy megszűnt-e már a zenem hálát. Tehát, hogy még óvatosan.
0: Most tulajdonképpen én egy cuki házi állat vagyok.
1: Karika, most csak az állatokról beszélgetünk.
2: Jó, már. világos. Akkor most várjál, de mi abban a kunst, hogy hazavisz valaki egy csikót? Tehát nyilván van farmjuk, pajtájuk.
1: Azért, mert nem fogadta el az anyukája a kis csikót, és akkor mivel még különleges bánásmódot igényel, ezért hazavitte.
0: Én is.
2: Na jó, de akkor gondolom, van egy istáló, egy farm, meg ilyenek.
1: Nem, otthon van benne vele a házba.
2: Mi?
1: Cipeli az emeletre is, hogy együtt tudjanak aludni.
0: Ja, hogy panelba viszik föl.
2: Hát ez panel csikó.
0: Panel csikó.
1: Nem, szerintem ez egy kertes ház lehet, tehát hogy így a videóból...
2: De akkor minek viszi föl az emeletre?
1: Hát, hogy ne legyen egyedül, hát most én nem hagyok lenne egy csikót, hogy ott garázzálkodjon, hát ott legalább tudja felügyelni.
2: Roland, te hogyan emelnél fel egy csikót?
1: Én mondjuk lent aludnék vele, inkább.
0: Baromi nehezen!
2: De tényleg, hogyan emeljünk fel egy csikót?
0: Fizikálisan sakja vagyok.
2: Az van,

0: te csak felnoszogatnád.
1: Felcsalogatnál, igen.
2: Felrépával.
1: Hát, igen.
2: Asszonyt is így, nem? Ugyanaz a módszer.
0: Kíváncsi vagyok, melyik jönne inkább föl.
1: Melyik lenne nagyobb kihívás.
2: De várj, ezt azért nézzük át, mert ugye a nyulat, azt úgy kell fogni, hogy így hátul megfogod a marjánál, vagy nem tudom, minek hívják azt, ahol megfogod, és úgy tartod, és csomóan beszóltak, hogy fogom a nyulat, pedig azt úgy kell, egy csikót nem tudsz ott megfogni, tehát akkor...
1: De nem. Meg tudsz, hogy biztos, hogy nem emeled fel a szócér.
2: Ne a lábánál, vagy a nyakánál emeld. Én valahogy így hátra dobnám
0: hát
2: a hátamra a két láb.
0: Középen?
2: Én aláhajolnék, és körém fogném a két lábát, és úgy vinném. A legbiztonságosabb a ketten...
0: Szegény csikó.
1: Az a baj, hogy elképzelni oldalról, várjál, így alányúlsz, az egyik az ott a melkasánál hasán, de a másik kézzel hova nyúlsz?
0: Hát ez az, hát attól függ.
2: Hogy... Hát az a kérdés,
1: mondjuk
2: hogy ez...
1: Mondjuk legalább jól meg lehet markolni.
2: Kancsikó, tehát van rajta fogantyú, vagy nincs?
1: Kancsikó.
0: Van rajta fogantyú, hogy...
2: A legbiztonságosabb, ha ketten vagytok, az egyik kéz, kar... Menjen a mellkas alá, az első lábak mögé, a másik kézkar a fara alá, a hátsó lábak elé, szorosan a testedhez tartva, egyenletesen emeld, rövid ideig nyugodt környezetben, figyelj arra, hogy ne rúgjon és pánikoljon, na, hogy pont erre fogok figyelni.
1: Arra figyelsz, hogy te ne pánikoljál.
0: Jó. Ja, várjál, tényleg panellakás, a negyedik emeleti lakás.
2: Na, Franko, fölviszem a nyugodt csikot, fölviszem a negyedikre.
1: Ahol végig nyugodt lesz, a négy emelet során. Alig, negyedikre alig bírok fölmenni, amúgy is.
0: A szomszédok, ahogy végignézik, hogy cibálod a csikót. De ha már amúgy megtársasáz, hát csak behívom a szomszédot, hogy segítsen fölvinni a csikót, nem?
2: Elnézést, de föl kéne hozni a csikót. Jó, oké, fölvétel a csikót, de akkor ott még vannak problémák, tehát ugye még egy macskát meg tudsz tanítani szobatisztaságra, szerintem egy lovat nem?
0: Hát, és azért... én se gondolnám amúgy, és az pottyant mindenhova.
1: Hát meg mekkorát gyerekek, szóval, hogy most így azért...
0: Jó, egy csikó lehet kisebbet.
1: Akkor is. Az akkor is túl sok.
2: Hát nyilván raksz rá pelenkát, vagy valamit, nem?
1: Hát de hogy? Mi mekkora? Szerinted van akkor a pelenka, ami jó egy csikóra?
2: Hát a lovasszekereknél is van olyan, hogy mögé raknak egy ilyen lavort, hogy abba pottyöntson.
1: Én nem tudom, én utoljára, én lovaskocsikáztam nemrég nyaraláson.
2: Hát
1: ott egyébként a Frankon az utcára, szóval, hogy ott úgy...
0: Hát általában úgy szokott lenni.
2: Hát tényleg azt csináljuk, mint ami a tegnapi témánál, hogy a teraszpónit, hogy kifele rakod a farát, és akkor befele megeszik. Tehát, hogy így be tudod állítani jól.
0: Mondjuk a kis csikót, ezt ki tudod még rakni egy például akkorára, mint az enyém. Kittinél már habzsidőzsi lenne. Tehát, hogy azért oda még ki tudod rakni, hogy jól elférjen.
1: Kivágsz egy lyukat, ott az elkény, egy ilyen kis lyukat, és oda beállítod, pontosan oda célhozzá.
2: Láttam róla a videót, egyébként ott kajál a konyhában, nézi, hogy főz a gazdája, meg ott eszik a tányérból. Értem én, de most nézzünk már bele a helyzetbe egy kicsit, Andi, te nagy állatbarát, hogy ez jó ennek a lónak?
0: Hát fogalmam sincs, egyébként szerintem én nem vinném haza. Bár lehet, hogy azért vitte haza, hogy ne bántsák. Mert lehet, hogy bántották volna a nagyobbak, nem tudom. Mert az, hogy most nem fogadja el az anyja, az oké. Hát most külön rakják tőle, és akkor külön lehet etetni. Tehát én azt gondolom, hogy éjszakára ott lehet hagyni a rancson, hogyha esetleg mondjuk, úgy van. Tehát nem gondolnám, hogy bármi baja lenne.
2: Relatív kevés természetes ellensége van egy csikónak a negyediken. Tehát, hogy ezt be kell látnunk.
1: Relatíve a negyediken a csikónak a természet. Tessék egy mondatban is bajos, ahhoz hatol össze.
2: Igen. Fürdetni is tudod, mondjuk az sem annyira rossz. De
0: nektek... Hát de a természetes közegéből kiszeded.
2: Mi a legfurcsább állat, amit panelban láttatok, vagy hallottatok róla? Ugye nekünk, én mindig mesélem, nekünk volt a kígyós, pókos, leguános, felső szomszéd, a videótékás, az volt még ilyen. Akkor én hallottam a panel disznóvágásokról, olyat nem láttam soha, de állítólag teraszon tartottak kocát, és kádban vágták.
1: Kis malacot
0: is Istenem,
1: volt. Kis malacot én láttam,
0: Istenem.
1: De az kutyaként viselkedett. Ez a,
0: hát
1: ez
0: de az
1: a...
0: más, igen, ott igen. Őket be is lehet tanítani amúgy, mert okosak.
1: Ez a vietnámi csüngőhasú vagy mi. Tehát, hogy de az aranyos volt egyébként, igen. Hát figyelj, én panelban ennél extrémebb állatot nem láttam, már mint tényleges állatot, csak állatként viselkedő embereket láttam.
0: Kecskét.
2: Vadászgörény.
1: Kecskét láttál?
2: Kecske panelban.
0: Hát nem csak láttam, hanem nálunk volt kecske, de csak úgy, hogy a...
2: Ne, ezt meghallgatom.
0: Igen? Öcsém apukája foglalkozott régen állatokkal. Aha. Tyúktelepe is volt, meg na mindegy, szóval egy csomó állat. És született kis kecske. És hát én szeretem nagyon a kis kecskéket, és akkor hoztam mutogatóba, hogy megnézzem, hogy milyen. És aha, akkor felhozta a panelba, és akkor ott voltak egy darabig. De aztán elvitte őket, tehát hogy nem maradtak ott. Viszont a nagynéném ő megmesélte, hogy mentek ilyen házlátogatásba, és ott tényleg valóban kecskékkel éltek bent a...
1: És csak a kiskecskéket szereted, vagy a vénkecskéket is?
0: Csak most... a kiskecskéket.
2: Megnyalja a sót.
1: Pedig mindegyik megnyalja a sót.
2: Na most ehhez képest az, amikor a balatoni nyaralásunkon egy hétig nem fürödhettünk, mert a fürdőkádban pontyok úsztak, az ehhez képest mafu.
1: Az biztos. Hát jó van, figyelj, állati jó sztori volt.
2: Gondolkoztam a lakásba vívős póni témán, hogy megcsinálnám-e, nem csinálnám meg. Én nem, de a kislányom biztos örülne neki, de tuti, hogy felnyomna a szomszéd. Hát én biztos vagyok benne, hogy felnyomna.
1: Olyan szomszédotok van?
2: Hát mindenhol van egy szomszéd, aki emiatt felnyomna. Úgy valahogy embernek kéne álcázni, tehát ilyen babakocsiba betolni cumival a szájában a pónit, és a fejére rakni ilyen kis kengyelt, vagy kelengyét, vagy nem tudom mit.
1: Jó néz neki.
2: Hát de hogy biztos, hogy feljelentene valaki, tehát hogy ezt itt nem lehetne megcsinálni.
1: Hát azt nem. Én mondjuk tudnék hazavinni. Kertben el lenne a műfűben.
2: Műfűben, azt imádják a pónik a műfűvet.
3: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk. Forrás Rádió. What's up, y'all? This is John Legend. I got you in my... Mindig veled, mindig a legmenőbb slágerek.

0: a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
3: Spóroljon a stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
4: Panoráma piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszent Miklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved, mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
5: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
4: Család és kutyabarát környezetben.
5: A belépés 14 év alatt ingyenes.
4: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám. Buenos morgen!
1: Ragyogóan szép, harmonikus társasági kapcsolatokban gazdag, gyönyörű napot kívánok nektek, drága hallgatók, hello!
2: Nem akárhonnan vetted ezt a gondolatot? A 3 perces évzáróról.
1: Nem, hát rövid évzáról jártam tegnap, hál' Istennek, maximális respekt.
2: Ritka az.
1: Ezúton is kislányom iskolájának, meg az igazgató asszonynak, mert egyébként egy elképesztően jó gondolat volt, mondtam is neked, kiemelem adásban is, példaértékű igazgatói beszédet hallottam tegnap, és... igazgató asszonynak körülbelül annyiból állt a beszéde, hogy akkor kedves diákok, meg kedves szülők, én ezt most nem fogom itt elhúzni, mert hogy igazából mindenki már a nyarat várja, a diákok jó pihenést, fagyizzatok sokat, ezennel a tanévet bezárom. Tehát egy 2,5 percben ezt így összegezte, hát mondom, tökéletes. Tehát így kell kinéznie egy jó igazgatói beszédnek egy évzáron.
2: Majd ezután leadták a tüskevárat, amit kötelező volt széken ülve végignézni.
1: Így van, és a szülők pedig megnézték együtt a Ben Hurt.
2: Így. Nagyjából ez volt a program. De ez egyébként klassz. Tehát ezt mindenhol így kéne. Szerintem ebben nem kéne ennél többet belerakni, sőt, nekem már az is furcsa, de mindenki azt mondja, hogy így van, úgyhogy biztos van valami logikája, hogy ezt az egészet az iskola utolsó napján kívül kell megszervezni.
1: Egyébként ennek van gyakorlati ok, ezt elmondom neked, hogy igazából ugye azt írja elő a törvény, hogy az utolsó napig meg kell adni az esélyt a diáknak a javításra, és hogyha utolsó nap ő még felel, vagy bármi, akkor utána ugye le kell zárni, bizonyítványokat kitölteni, stb.
2: Ja, mutass egy példát a gyakorlatból, ahol ez megtörtént.
1: Én értem, de ez egy előírás, tehát ehhez muszáj, hogy tartsák
2: magukat
1: az iskolát.
2: Tehát régen erre nem volt jogunk.
1: De figyelj, nálunk régen is külön volt az évzáró, én ezt már mondtam neked tegnap is.
2: De tegnap se figyeltem. De csak az, hogy, na mindegy, és ünneplőbe kell? Tehát, hogy mindenki ünneplőben döglik meg a napon?
1: Hát alapvetően azért igen. Hát meg kell adni a tiszteletet. Még miben menni? Pólóba, rövid nadrágba?
2: Hát ami jól esik, de ilyenkor annyira jó a lányoknak. Tehát ilyenkor legalább engedjük már meg a fiúknak a szoknyát. Egy napra.
1: Biztos szép lenne.
2: Nem, te szerintem adnák.
1: Abszolút, hogy ne, persze. Megjelenik Sanyik a miniszoknyában, hogy ne.
2: Szerintem működne. Na jó, de akkor ti most kész vagytok?
1: Hát 2-ből 1 kipipálva.
2: Ja, mert még egy lesz.
1: Még egy lesz, igen.
2: Sosincsenek vége. Na jó, hát akkor az évzárós hetek vannak. És erre el kell menni? Tehát, hogy...
1: Nem.
2: Nem kötelező. Jó, és nincs ilyen, hogy diákbeszéd, meg ilyen oklevelet adunk át, olyan oklevelet adunk át, mondtad, hogy Nia is kapott valamit.
1: Ja nem. Nia nem kapott úgy külön semmit, nem, ezt egy köszöntésből vettem, ott az egyik diák kapott valami elismerést, és akkor abba fogalmaztak így, hogy a társasági kapcsolatai harmonikus. Hát mondom, ez egy gyönyörű szép megfogalmazás.
2: Szerintem egyébként a ChatGPT-t már az igazgatók is használják.
1: Ez nem az igazgatói beszédben volt, ez egy külön mondom, egy ilyen egyéni méltatásban volt. Jó, egyébként nyilván tök klassz, meg abszolút büszkeség, hogyha ha valakinek a gyermeke vehet át bármilyen egyéni elismerést, úgyhogy tényleg ez egy klassz dolog, csak mondom, ez a megfogalmazás egy kicsit így megütött a fülemet, tehát nyilván ugye ez arra vonatkozik, hogy egyébként egy közösségi ember is mindenki szereti, csak ezt próbálták a létező legelegánsabb módon megfogalmazni.
2: Ez nagyon, tehát a termetes aorta pumpájában, mint amikor Csói megszerzi a Nina Sima szótárt.
1: Az egy zseniális rész, imádom a jó barátokban, aki nem látta még pótolja, igen, ez a hogyan írjuk ajánló levelet Chandlernek és Mónikának.
2: Igen. Jó, és az megfigyelhető, hogy a jó gyerekek, az ilyen eminensek, akiket díjaznak, akiket jutalmaznak, akik mindenből ötöst kapnak, akik így villognak, csillognak, ragyognak, ők kevésbé életképesek?
1: Hát figyelj, szerintem ez egyéniség függő. Tehát én azt gondolom, hogy azért a jó tanulók között is vannak olyanok, akik életre valóak, meg egyébként a rosszabb tanulók között is vannak, akik életre valóak, és ugyanez igaz fordítva is.
2: Melyikből lesz jobb vállalkozó?
1: Szerintem nem lehet általánosítani. Én ezt nem szerintem a tanulmányi eredménnyel, én ezt nem a tanulmányi eredménnyel kötném.
2: Én jó tanuló voltam, rossz vállalkozó vagyok. Tehát szerintem itt van egy olyan kis pozitív simlisség. Ami kell ahhoz, hogy ezt valaki tudja csinálni.
1: Kell zsiványság, igen.
2: Ez a jó szó, zsiványság.
1: Zsiványság,
2: igen.
1: Így van, de én ismertem olyat, aki egyébként jó tanuló volt és jó vállalkozó lett. Több ilyet is ismertem. Úgyhogy akkor én azt gondolom, ez személyiség függő áll.
2: Melyik legyen az orvosod?
1: Hát az orvos az olyan legyen, aki az orvos szakmához ért.
2: Tehát
1: nyilván
2: az eminens típus legyen, nem?
1: Az eminens, igen, de mondom, attól, hogy valaki jó tanuló, még lehet zsivány.
2: Ja, tehát akkor ezt is összerakod. Jó, melyikőjük legyen az ügyvéded egy fontos pernél?
1: Hát az ügyvéd az legyen zsivány.
2: Ugye, nyilván. Oda kell a zsiványságfaktor. Jó, ki legyen a könyvelőd? Azért ott is kell a zsiványság, de ott kell a precizitás is.
1: Figyelj, a NAV is hallgat minket. Az eminens.
2: Az
1: legyen.
2: Eminens, pontosan, csak is ő, oké. Okay. És milyen rendőr vigyen be, hogyha csinálsz valamit?
1: Hát csinos.
2: Jó, ez
1: vagy nő, vagy férfi, az másodlagos, de legyen csinos.
2: Legyen csinos, csinos tizedes, jó. Oké, de ezt is összehozzuk. Érdekes, érdekes, jó. És akkor most ilyenkor már elmondják, hogy mikor van a következő forduló, tehát már rákészítenek, vagy azt mondják, hogy boldog, boldog nyarat.
1: A következő tanévre gondolsz? A következő fordulóban tovább jutottak.
2: De egyébként tényleg így van, nem?
1: Hát amúgy igen, valamilyen szinten, igen.
2: Van, aki kibukott?
1: Na hát, most ki...
2: Már hogy ismétel? Van
1: kislányom, olyan? Kislányom osztályába? Fogalmam nincs.
2: Elvileg mindenki marad.
1: Nem tudom, én ezeket nem... Tehát
2: de
1: ezt
2: csak
1: követem.
2: Elmondják már, hogy elnézést, de elmondjuk, hogy kik azok, akik nem voltak képesek abszolválni.
1: Ne, figyelj, én csak a saját gyerekemre koncentrálok, nekem az is elég.
2: És ő megy tovább.
1: Há, hogy ne.
2: És következő forduló?
1: Következő fordulót azt majd megkezdi szeptember 1-én. Hát ennyi.
2: Elsője?
1: Hát én nem tudom, ha valamikor akkor.
2: Hát ilyenkor minimum, hogy fölkészíted a szülőt, nem? Hogy a hanyadikára,
1: nem,
2: hányra.
1: Nem, hát ilyenkor az van, tudod, hogy majd a következő tanév legfontosabb információi fölkerülnek a honlapra.
2: Ja. Aztán nézzük meg, ilyen modern iskolák. Szerintem kéne kuponokat osztani, hogy mit tudom én, aki elég jól teljesített, az kezdheti csak a 6-án, meg ilyenek.
1: Nézd, a kitűnők kapnak ilyen cirkuszlátogatási.
2: Cirkuszlátogatást kap a kitűnő?
1: Igen.
2: Miért pont
1: meg
2: cirkuszt?
1: Könyvet. Meg könyvet.
2: Mondjuk a cirkusz jobb.
1: Könyvet is kap, meg cirkuszlátogatást.
2: Aha.
1: Így járunk cirkuszba.
2: Tényleg?
1: Igen, tényleg.
2: És az előadás, a cirkusz előadás, ez milyen vicces, hogy az iskolák cirkusz előadás. Jó, lehet, hogy van valami együttműködés, nem?
1: Szerintem is. Egyébként a fővárosi nagy cirkuszban.
2: Az meg aztán végképp király.
1: Szoktunk fölmenni, igen, úgyhogy amikor a két gyerek ingyen jön, aztán hát magunknak meg veszünk egyet pluszba.
2: És a rosszaknak nem adnak valami rosszat, mint hogy Chris Rudy koncert.
1: Bocs, Rudi.
2: Ne arra,
1: aki már Rudolf.
2: Az új a Rudolf, az más.
1: Az egyébként
2: persze.
1: Az új dalai tök jók.
2: Így, pontosan.
1: De régiekért kár volt.
2: Nem adnak valami rosszat nekik?
1: Ja, hogy ő be egy büntetésként, egy olyan élményt, ami egyébként
2: mondok már egy Zambó Árpi versmondó est. Valamit, tehát hogy a...
1: Hát azért én úgy meghallgattam az Árpit, ahogy verset mond.
2: Nyárra is legyen valami.
1: Most képzeld el azért, az Árpit, ahogy átéléssel próbál elszavarni valamit.
2: Nekem bejönne.
1: Esetleg Fekete Pákó szaval.
2: Fekete Pákos szaval, az a baj, arra én is akarok menni.
1: Várjál, de kit szavaljon ki az, akit olyan...
2: Bárkit. Tényleg bárkit.
1: Nehezebb, tehát, hogy ne egy Petőfi legyen valami mélyebb, szerintem.
2: Nehezebb, mert az a baj, hogy az én Coelhot képzelek, de akkor...
1: Vagy egy József Attilát.
2: Egy József Attilát, Fekete Pákos.
1: Vagy egy Vörös Marti, ki se tudja mondani, az a Vörös Marti.
2: 32, ez még megvan, 32 ebben. Nem. Ó betűs, ő betűsök kellene.
1: Azért mondom, hogy Vörös Marti, akkor Vörös Sándor is játszik.
2: Hogy lenne meg az anyám tyúkja amúgy?
1: Hát figyelj, szerintem a Pákónak már annyi minden meg volt, hogy meg annyi mindenki, hogy ki tudja.
2: Jó, figyelj, lehet gondolkozni. Kedves igazgatók, tanárok, tantestületek a következő évre nézve. A másik, ami lenyűgöz, hogy ilyenkor a tanárok még dolgoznak. Értem én, hogy mondjuk augusztusban már el kell kezdeni előkészíteni a dolgokat. Én azt is értem, hogy mondjuk kell egy hét, hogy levezesd meg, átintézd a dolgokat, de miért kell egész hónapban még bejárni dolgozni? Mit csinál egy tanár ilyenkor?
1: Hát egyéb ilyen adminisztrációk, megbeszélések vannak, meg pakolásznak, meg stb. Stb.
2: Hát tisztelem őket, meg le a kalappal emiatt, de hagyjátok már a tanárokat csakudzizni. Legalább most.
1: Csakudzikat minden iskolában.
2: Minden iskolában.
1: Amúgy is ez jó pofa lenne.
2: Igen, végül is nálunk a gimiben volt uszoda.
1: Uszoda az van, tehát ilyen tanuszoda az van egy-két helyen, de csakudziról nem tudok. Pedig ez milyen menő lenne már.
2: Szegény tanárok, és gondolom nekik sincs klíma, mi?
1: Hát, nem nagyon.
2: Nem ez a jellemző. És ilyenkor már lehet sörözni?
1: Munkaidőn kívül, igen.
2: De nem, hát legalább ezt engedjük meg, ha benn vannak szegények ebben a dögmelegben.
1: Nézd, szerintem tanév közben is lehet, hogy könnyebb lenne úgy elviselni.
2: De csak már láttam.
1: Munkaokoztatást. Nem csak iskolákban,
2: volt is olyan tanár, volt is olyan tanár.
1: Hú, annól nálunk is egyébként volt olyan, igen, akin azért, hogy néha felfedeztük ennek nyomait.
2: Igen. Nem, csak azon gondolkozom, hogy szerintem így a hőségriadóval arányosan lehetne ilyen szabály, hogy mit tudom én, hogyha piros a hőségriadó, akkor csak a folyadékpótlás véget óránként egy sör.
1: De alkoholmentes.
2: Nyilván persze, arra gondoltam.
1: Ez evidens. Ja, egyébként meg azt hiszem, most is van hőségriadó érvényben.
2: Már ma, mert azt tudom, hogy a hétvégén nagyon durva lesz.
1: Hétvégén durva lesz, úgyhogy mindenki arra készüljön, hogy a folyadékot azt izomból pótolni kell. 38-39 fokra. Várj, megnézem,
2: Az hogy izé? Izomból valahogy kiszívod?
1: Mi van, nem szó szerint értettem. Értsed már meg az értelmét.
2: Átvittem
1: az értelmét. 39 fokot jeleznek jelen pillanatban vasárnapra, meg hétfőre. Előtte a szombat az csak 38, az ilyen kis lighty lesz. Ja, úgyhogy igencsak barátságos lesz az idő például kint a vízzenén. Nekünk is, mi is ott kint leszünk.
2: De a hőmérséklet érzet az 48, tehát hogy erre készül mindenki. Olyan lesz, mint a MÁV-nál télen, hogy a belső hőmérséklet 6 fok, a külső pedig 8, tehát hogy ezt simán hozni fogjuk most is.
1: Igen, ezt a férfiak is vannak így, akik próbálják elhitatni a nőkkel, igen, hogy 14, de 20-nak érzed.
2: Narancssárga figyelmeztetés van most ebben a pillanatban, de a hétvégére lesz a piros, ami azt jelenti, hogy tényleg mindenki folyadékkal készüljön, kutak környékére rendezetek programokat. Apropó kutak, meg Velencei tó, mindig mondom, hogy milyen gáz van. Tudod, hol van még brutál gáz? Tegnap láttam a cikket. Kehidakustány, az egyik kedvenc ilyen wellness helyünk. Zala megyében ugyanis olyan vízhiány van, hogy bizonyos medencéket nem töltenek fel.
1: Ezt hallottam, hogy ott valamint a Kitti is mesélt tegnap, hogy
2: tehát ilyet még nem láttam.
1: Már az ivóvizek mennyisége, vagy nem tudom, valami korlátozást bevezettek. Igen, úgyhogy Zalában nagy gáz van. Némi eső azért jót tenne már így az országnak.
2: Érted, elmész oda, és beülhetsz a medencébe, víz az nem lesz, hogy kifizetted nyilván a nyaralásodat. Az milyen szomorú?
1: Hát figyelj, persze, hogy szomorú, de hát...
2: De akkor szabályoznak más, ne lehessen lehúzni a WC-t. Csak minden harmadik ember húzhassa le.
1: Jaj, de. Ez mindenhogy rossz.
2: Vagy hozzál magaddal vizet otthonról, vagy nem tudom, de tértem én, hogy bizonyos medencék mennek, bizonyosak nem, de azért és a kutakat töltik meg, a vízgyűjtőhelyeket éjszaka töltik autókkal, tehát elég nagy a baj.
1: Igen, igen, határozottan nagy a baj, úgyhogy tényleg határozottan nagy a szárazság is, és azt mondják, hogy ugye a következő években, évtizedekben ez csak rosszabb lehet.
2: Szóval, akinek wellness fürdője van, már kezdhet is gondolkozni, hogy mit hozzon a helyére, miért lehet ilyen nagy kicsempézett tereken csinálni. Gördeszkás esteket.
1: Töltsék fel homokkal, és onnantól sivatagi szafarikat tartanak.
2: Jó, Chris Rudy koncerthelyszínnek meg is van.
1: Olyan rá vagy fixálódva te a
2: Chris Rudy koncertekre. Próbálom visszamenteni, amit elrontottam, de lehet, hogyha már izébe vagy futóvokba karimpálsz, akkor már csak süllyedsz, úgyhogy el kell engednem. Na de lényeg a lényeg, ma van az utolsó stúdiós beszélgetésünk az élők közül, mielőtt a Vízzenevirág Fesztiválra kitelepülünk. Mind a 4 napon ott leszünk, de csak 3-on jelentkezünk adással.
1: Így van, úgyhogy holnap délután, meg aztán szombaton és vasárnap délután is jelentkezünk. Holnap én nem vagyok, hétfőn Ádi nincs, úgyhogy most kicsit ilyen össze-vissza leszünk így reggel.
2: De valaki mindig lesz, és egyébként ami nagyon jó, hogy a Vízzenevirág Fesztiválon találkozhatunk személyesen is. Lesznek, ezt eddig még nem mondtuk, de most mondjuk, hogy lesznek Forrás Rádiós ajándékaink, nagyon klassz ajándékok, mindegyik a nyárhoz kapcsolódik, mindegyik különleges, és a standunknál lehet majd játszani értük.
1: Bizony, úgyhogy gyertek oda, 2 játékkal is készülünk, szerintem elmondhatjuk egyébként mind a 2-t.
2: Jó.
1: Ugye dobókockával lehet dobni, az egy hagyományos játékunk, és hát a másikat is lehetett pár ránunk játszani, szerencsekereket lehet majd megforgatni.
2: Sorskerekem.
1: A sorskerekét. Ja, ez olyan, mint valami ilyen Z-kategóriás dél-amerikai sorozat. Simán el tudom képzelni, hogy a sorskereke.
2: Szerintem működik. Na, a 6328. részt ebből tapasztalhatjátok most pénteken, de találkozunk személyesen, én ezeket mindig élvezni szoktam. Vizet egyébként lehet majd bevinni a fesztiválra, de bent is lesz kút, én úgy tudom, tehát, hogy ilyen problémák nem lesznek, sátor lesz a mi sátrunk alá, és beállatsz, hogyha nagyon meleged van, de csak akkor, ha jófej vagy csinos.
1: Pontosan. Azért örülök, hogy nem nekem kellett ezt így kivondani.
2: Átvettem
1: a balhét, én is ezt gondolom, igen. Na kérem szépen, mi az, amivel foglalkozunk a mai műsorban? Hát egyrészt ugye csütörtök van, úgyhogy jön a szóvíz csütörtök, ugye ezt mi mindig nagyon várjuk. Hogy ti mennyire várjátok, az már egy más kérdés. Illetve szóba hozzuk a pénztárosokat, a bolti vásárlást, a vásárlókról fogunk beszélgetni, mert hogy utána jártak addak, hogy kik azok a vásárló típusok, akiket ki nem állhatják a pénztárosok.
2: Igen, belsőinfok.
1: Igen, én ezúton kérném, hogy ha hallgatnak minket pénztárosok, eladók, bolti dolgozók, kereskedelemben dolgozók, akkor írjátok már meg, hogy kik azok a vásárlók, akiket ti rüheltek, gyűlöltök, utáltok, ki nem állhattok, idegesítenek titeket. Jó, ezeket tessék nekünk bátran megírni, akár név nélkül is, jó?
2: De és akár akkor, névcím.
1: De akár úgy is, így van, ha vállaljátok, hogyha holnap már nem szeretnétek dolgozni menni, akkor úgy is beolvassuk. 0620-978-978-ot is ide lehet nekünk üzenni. Egyébként már megtették egy páran. Nézem itt, hogy útinfóink azok már befutottak. Egyes úton, Tata, Herceghalom vonalon, telített sávok, lassú haladás. Mindenhol is kamionok, nagy a tranzit forgalom, mindkét irányban jelezte nekünk Gyulánk.
2: tényleg idefele jövet, láttam, hogy a szembe oldal áll. Tehát ott elég komoly torlódás van. Erre még lehetett jönni, de az M1-est ma sem ajánlom senkinek. Azt nézem, Zsolt is írt nekünk?
1: Igen.
2: Igen, M1 Pesttől Tatabányáig a 33-as 34-es kilométer között defektes teherautó külsősávban torlódik, óvatosan, kívül jól járható. Pest felé Bicskétől torlódik, amit mondtam, igen, a kamionos sáv, az M0-ás előtt baleset, nagy torlódás, már most melegebb van, mindenki vigyázzon magára, nálam mind a kettő gyerek kapott cirkuszi belépőt. Akkor ezek szerint tényleg itt mindenki elit tanuló, jó? Akkor hadd tanítsunk mi is nektek még valamit, mert a héten felmerült egy téma, és ma erről is beszélgetünk majd. Andi talált róla ugyanis egy TikTok videót, az örök dilemma és kérdés. Férfi vagy női WC-be menjen be a szülő ellenkező nemű gyermekkel. Vannak érvek mind a két oldal mellett, vannak érvek a kertben a fa mellett is, megbeszéljük majd, hogy melyik a jobb döntés.
1: Így van, tehát apa a kislánnyal, anya a kisfiúval, most mikor melyik mosdót válasszuk, úgyhogy ezt is szóba hozzuk majd így a mai reggel során. Így van, izgalmas lesz. Jaj, ha hangom megmarad, ha túlélem, színes, szagos, már ugye mosdót emlegetjük. Úgyhogy tartsatok velünk, SMS és Viber számú még egyszer 0620 978 978.

Csillagos Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A Közlekedési és Beruházási Minisztérium részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot. A magyar nők csupán harmada fordul orvoshoz menopauza tüneteivel. Először rendeznek motoros felvonulást a Vízzene Virág Fesztiválon. A mikrofon mögött Hit Taler Andrea, jönnek a részletek. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot, közölte a KBM szerdán az MTI-vel. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstopp. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intik, a tehergépjárművek vezetőknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. A személygépkocsival közlekedőket szintén arra kéri a minisztérium, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművüket, vigyenek magukkal elég folyadékot és lehetőség szerint kerüljék az utazást a legmelegebb időszakban. A menopauzát átélő magyar nőknek mindössze 27%-a fordul orvoshoz a tüneteivel, ami a legalacsonyabb arány a Richter Gedeon NRT megbízásából készített 6 európai országban végzett nemzetközi kutatás szerint. Az MTI-hez szerdán eljutatott közlemény szerint Olaszországban az érintettek 58%-a, Portugáliában 56%-a kér orvosi segítséget menopauzális panaszaival. Az online adatfelvétellel országonként reprezentatív a 18-tól 59 éves nők részvételével készített felmérés szerint Magyarországon a menopauzával kapcsolatos tájékozódás erősen digitális fókuszú. A magyar nők 77%-a online forrásból informálódik, miközben egészségügyi szakemberhez információért 45%-uk fordul. Először rendeznek motoros felvonulást a Vízzene Virág Fesztiválon, ahová várják a kétkeréken közlekedőket. A gyülekező június 27-én szombaton 12 és 12 óra 30 között lesz Tatán a Gasztro udvarnál, ezt követően a menet útvonala a következő lesz. Vértestőlősi út, Ady Endre utca, Május 1 út, Váralja utca, Hajdú utca, Rákóczi út és végül 13 órakor érkezés a Rokk-sziget nagy színpadához. Márkától és típustól függetlenül minden motorost szeretettel várnak egy közös gurulásra. És végül sport. A svájci válogatott 2-1-re legyőzte a társházigazda Kanadát szerdán a labdarúgó világbajnokság B csoportjának harmadik utolsó fordulójában, így első helyen lépett a kieséses szakaszba, míg rivális a másodikként. Svájc a legutóbbi 7 VB szerepléséből 6-szor jutott tovább a csoportkörből, de 2006 óta először az első helyen, amely azt eredményezte, hogy marad Vancouverben a 8-ad döntőbe jutásért rendezendő mérkőzésen. A kanadai válogatott korábban kétszer szerepelt világbajnokság és mind a 6 mérkőzését elveszítette, ezúttal viszont társházigazdaként a második helyen sikerrel vette az első szakaszt, viszont másodikként elveszítette a hazai pálya előnyét, mivel Los Angelesben játssza a következő mérkőzését az A jelű 4-es másodikjával.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, szinte alig lesz felhő az égen, bármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 30 és 34 fok között ingadozik a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, többfelé extrém erős lesz, ezért gondoskodni kell a bőr megfelelő védelméről, valamint fogyasszanak a nap folyamán megfelelő mennyiségű vizet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 4 perccel járunk 7 óra után, mosolygós reggelt kívánunk mindenkinek.
3: Ahó.
2: Szevasztok, úgy néz ki, hogy egy kamionos túl komolyan vette a pihenőidő kifejezést. Oldalára borult egy, ja nem is kamionos, bocs, azt hittem egy személyautó. Hát a kamionos, akkor mondtam volna, hogy lepihent a kamionnal együtt, de nem.
3: Hát így viszont az a helyzet, hogyha oldalán van a személyautó, akkor valószínűleg az befolyásol minden sávot, nem? És mindenfele torlódik minden.
2: Így ugye? Van, így van, tehát hogy az biztos, hogy az egyik visszapillantó tükre letört. Amelyiken fekszik. Na, bocsánat, nem akarunk hirdetlenek lenni.
3: Elnézést kérek a kollégám nevében. Nem, az az érdekes egyébként nekem ilyenkor, hogy ezt hogyan produkálják, de valószínűleg az van, mint amit a múltkor láttam, amikor szegény kamionos felborult, hogy tudod, vannak az olyan fajta terelések, ahol vannak ezek a betonpatkák középen, és annak az eleje egy tök jól meg tud dobni sajnos oldalirányba.
2: Kobra 11-ben lehetett ilyeneket
3: egyébként
2: látni.
3: Nagyjából igen, az a jó, hogy a mai autók már hál' Isten olyanok, hogy egy ilyen esést, borulást azért nagyon jó eséllyel lehet akár sérülés nélkül is megúszni. Remélem, hogy itt is ez a helyzet, de baromi ijesztő lehet. Tehát igen. Ezt már látni is érted, ott jössz mögötte.
2: Hát igen, az biztos, hogy nagyon fölkapnám a fejem. Na, elmondom, hogy hol történt. Jó, konkrétan mi meg nem jutottam a végére. Oldalára borult egy személyautó az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, emiatt természetesen torlódik a forgalom. Ezt látom az élőtérképen is, egy igen masszív piros csík jelzi. Úgyhogy a szokottnál is nehezebben megy a főváros megközelítése így a reggeli órákban. Aki teheti, az inkább az 1-es főút felé kerüljön.
3: Egyszer az életben mondanád azt, hogy oldalára borult egy autó. Kobra 11-23. epizódjában nézzétek meg, ha érdekel. Ennyit a közlekedésről. 20 fok van, ami egyébként tök érdekes, ilyet nem szoktam látni, hogy a hőérzet most már pluszos a hőmérséklethez képest. 23-nak érződik. 33 lesz ma, esővel ne számoljon senki, és már most megy a figyelmeztetés, később ez még durvább lesz. Azt viszont még hozzuk, hogy éjszaka hajnalban azért úgy lehűl a levegő, tehát ilyenkor reggel még egy mélyet lehet szippantani, már hogy a megfelelő helyről, és aztán utána bele kell mennünk a napba.
2: Igen, hát hogy kinek mi a megfelelő egy jó szippantás, az azt meg megint hagyjuk szerintem. Na, a lényeg az, hogy valóban éjszaka még meg hajnalban teljesen kellemes az idő.
3: Érdekel a légnyomás? 1018 hektopaszkál.
2: Imádom. Ha ilyen, akkor pont jó. Ez pont jól esik a testemnek. Na, hagyjon a légnyomás. Azt se tudom, mi az. Na, egyébként mondjuk el szerintem, üljünk be az időgépbe, jó? Na, nagyon gyorsan foglaljuk össze.
3: Gyere.
2: Aztán utána elmondjuk, hogy jövő héttől milyen játékunk lesz, mert szerintem olyan, amit nagyon-nagyon sokan fogtok szeretni.
3: Okay.
2: Vilmosok ünneplik ma a névnapjukat.
3: Vili bácsi.
2: Minden Vili bácsi ünnepeljen Magdi anyussal. Vagy utána ki volt a szerelme? Volt neki még egy élettársa? Na, ha emlékeztek erre, akkor írjátok meg, mert az ő neve már nincs meg. Bocsárdok is ünnepelnek, meg a Violenták, meg
3: Maximilla.
2: Igen, meg a Viorikák.
3: Az összes V betűs tulajdonképpen. Nyugodtan köszönj fel bárkit, akinek V betűvel kezdődik a keresztneve. Aztán kik ünnepel, nének, ha élnének, Antoni Gaudi például.
2: Igen, a Sagrada Familia megálmodója, ugyebár katalán építész.
3: Kész
2: volt.
3: Van?
2: Igen, hát az sosincs kész. Megszületett Karinti Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró 1887-ben.
3: George Orwell is, szóval az irodalom nagynapja. Jaj, hadd mondjam én, 1949-ben Havas Henrik Táncsics Mihály díjas magyar újságíró, aki annyira hát felhúzta magát két dolgon, ezt muszáj elmondanom, bocsánat. Az egyik, amikor Kiszel Tünde egy műsorban bemutatkozott úgy, hogy Kiszel Tünde újságíró, akkor mondta, hogy hát akkor én meg mi a vagyok. Ezt mondta, ezen akadt ki nagyon, aztán a Táncsics Mihály díjat is elajándékozta, lehet, hogy ma már kik kapják meg, szóval már nem biztos, hogy Táncsics Mihály díjas, mert elajándékozta.
2: Igen, a szerénység megtestesítője.
3: Bírom az öreget amúgy.
2: Tanár úr, igen. Erdő Péter bíboros, prímás, az Esztergom budapesti főegyház megye érseke, 1952-ben született ezen a napon.
3: 63 George Michael, angol énekes dalszerző, Last Christmas.
2: Így van, hát ő ugye 2016 óta már sajnos nincs köztünk, és Linda Cardellini, amerikai színésznő, ő volt a Sam, a, nem a tűzoltó, hanem a vészhelyzetből. De,
3: hallod, ez annyira
2: jó. Samantha Sam nővér, ha látod, nem emlékszem.
3: Ha látod a képét, tudni fogod, de az örögtem, hogy nagyobb szerepei, és az volt, hogy nővér, később vezető nővér. Azért ez is mi, amikor színészként előléptettek.
2: Hát ez a karakterfejlődés, tudod, ezt úgy hívják, hogy karakterfejlődés.
3: Ha látod, meg lesz nagyon ikonikus, ha néztél vala a vészhelyzetet, akkor tudod, hogy ki ő.
2: Ja persze, hát ő csinos, hát ő persze, hogy megjegyeztem. Aztán mi volt még itt? Mindenféle történelmi események is. Elhunyt Michael Jackson ezen a napon. Bár ugye ez azóta is vitatárgyát képezi, mert van ilyen konteó, hogy ő egyébként a mai napig él, meg így meg úgy maszkírozva mozgolódik, de hát hivatalosan ugye 2009-ben ezen a napon hunyt el.
3: Ma van a tengerészek világnapja, szóval a bemész valahova úgy köszönj, hogy hajdihó.
2: És az a baj, hogy erről egyeseknek más folytatás jut eszébe, aki látta azt a Kautsky Armandos videót. Aztán ma van a vidd el a gyerekeimet dolgozni nap. Ez hihetetlen. Ez...
3: Márhogy nem a én viszem el a te gyerekeidet, hanem te vidd el a saját
2: gyerekeidet. De nem, pont úgy. Nézze.
3: Mi van?
2: Please take my children to work day. Tehát, hogy az én gyerekeimet valaki vigye el. Úgy.
3: Akkor én ezt néztem meg elég alaposan, de ez milyen creepy már, de ki? Ezt a feleségednek még mondhatod, de azt mondod a szomszédodnak, hogy vidd már a gyerekeket a munkahelyedre?
2: Hát, vigyél fel, jó, a szomszédomat megkérdezem.
3: Amúgy nem is rossz, mert hogyha olyan a szomszéd, akkor beletanulhatsz valami újba, mert nyilván a gyerekeid a saját szakmádról hallanak, tudnak. Mit dolgozik a szomszédod?
2: Hát ezt majd elmondom adáson kívül.
3: Ja, nem legális, jó. Oké.
2: Nem erről van szó.
3: Jó, az nem, én csak... szomszédom szerintem lelkész.
2: Na.
3: Akkor mehetnek templomba.
2: Jó lesz. Aztán okay. Harcsanap van, epres parfénap.
3: Epres parfés harcsát mindenkinek. Hajdihó.
2: Gyönyörű szép. Más lenne belőle. És a készfogás napja is van.
3: Jó, na ezek vannak ma. Oké, elég izgalmas napnak nézünk elébe, ezt már megbeszéltük, de a jövő hét ez még durvább lesz.
2: Igen, mert hogy játszani fogunk. Ja, nem, mert csak még mindig ezek van. Ennyi hülyeséget összeszedni erre a napra, komolyan. Szóval ilyen világnapokat.
3: Na kérem. Vörösboros játék jövő héten.
2: De az mi? Ja, ver VB. Ja. Igen. Foci VB-s játékunk lesz, kérem szépen, mert hogy elkezdődik a Foci VB egyenes, kieséses szakasza, tehát jön az érdemi rész a labdarúgó világbajnokságon.
3: Oké, hülyék kedvéért, mint én, egyenes kiesés értsem úgy, hogy egy meccs alatt már kiesel, vagy azért van oda-visszavágó?
2: Úgy, nem, hát egy meccs alatt. Igen. Tehát, hogy vége a csoportkörnek, és akkor ezzel együtt elindítjuk a Foci VB tippjátékunkat, ami nagyon-nagyon jó lesz, két héten át lehet játszani, és tehát, hogy nagyjából a negyed döntőkig, azt hiszem, tehát a legjobb 32-től a negyed döntőkig lehet majd velünk játszani. Minden nap lesz egy adott mérkőzés, amit kiválasztunk, az lesz a nap meccse, és akkor erre lehet este 6 óráig tippelni, és hát azok között, akik jól tippelnek, nagyon klassz nyereményeket fogunk kisorsolni. Mert hogy lesznek napi nyereményeink, ezek egyébként dárcozások lesznek, 4 órás dárcozási lehetőséget fogunk majd kisorsolni a tatabányai Haggis Darts felajánlásából, és hát lesz nekünk egy nagyon klassz fődíjunk is.
3: Ez annyira jól hangzik, amit mondasz, hogy pillanatra megijedtem itt a 4 órás dárcozásnál, hogy veszünk ide egy dárctáblát a stúdióba, aztán jönnek be a hallgatók dobálni, de nem erről van szó. Jó, és akkor minden nap egy ilyen 4 órás dárcozást kisorsolunk?
2: Így van, akár családdal, akár barátokkal ezt így meg lehet nyerni, szerintem egy elképesztően klassz nyeremény.
3: Na és akkor a fődíj?
2: És hát a fődíj, az pedig egy wellness hétvége lesz, úgyhogy 2 héten át lehet majd tippelgetni, és akinek legalább egy helyes tippje van, az bekerül a kalapba.
3: És 2 éjszakás, félpanziós ellátás, Duna Residence, tehát abszolút luxi.
2: Így van, 3 nap, 2 éjszaka, 2 fő részére, félpanziós ellátással.
3: És ott van víz.
2: Ott van víz. Igen, ez egy fontos dolog.
3: Csak mondjuk, igen. Jó, ezt én nagyon várom, én is tippelni fogok, nyilván mi nem a nyereményért, hanem a megmondtam faktorért, de vezessük már jó, hogy csak így a játékban mi is megtippeljük minden nap, és hogy a végén ki az ügyesebb.
2: Jó, de aztán hát mi nem fogunk elmenni wellness-elni. Vagy legalábbis nem oda, és nem
3: hát úgy. De elmegyünk, csak azt titokban tartjuk.
2: Kivéve, hogyha valaki, mondjuk aki megnyeri, az minket választ, tudod?
3: Kék Laguna személyzetének üzenem, hogy a hattyú bekészítés létszi.
2: Így van, és Kapuvárt viszont kihagyjuk, kérem. Na, nem sokára hozzuk a csillagok üzeneteit, ha van útinfotok, vagy csak úgy üzennétek. SMS és Viber számunk 0620 978 978.

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: 5 perccel járunk 4-8 után, egyébként egy nagyon hangulatos sláger lett ez az ugye? Új, a Valmar Nótárméri közös beleúszok, de azért ez a két sor, hogy mert én akarom, hogy a szívemet ritkítsák, hagymát vágnak a kis ninják, azért ezt valaki elmagyarázhatná így nekem.
2: Van egy ötletem, ez nem menti fel őket, tehát ettől még nem jó, de divat még ez a fruit ninja? Fruit ninja, nem tudom, hogy mondják a fiatalok. Amikor tudod, a telefonon annyi van, hogy így repülnek a zöldségek meg minden, és akkor így az ujjaddal ketté kell vágnod, ami éppen berepül a képernyőbe.
1: Ez divat volt valaha?
2: Ja. Jó, boomerek egymás között. De hogy volt egy ilyen játék, és abban a hagymavágás van.
1: Nem, nekem az jutott eszembe, hogy szórakoztak így a valmaros srácok, hogy figyelj, adunk a másiknak mindenféle random hülye szavakat, írd már bele
2: abba a dalba.
1: Igen. Tehát én ezt tudom elképzelni, ez az egy. Vagy a ritkítsákra rohadtul nem talált egyébként a Milán jó rímet, és akkor kis ninják.
2: Kis ninják, ritkítsák. Aha, gondolkozom. Ritkítsák. Valamilyen zsák még jó lenne.
1: A pokrifság, de az pokrifság. A volt.
2: Az jó! Állítson meg téged a pokrifság.
1: Pokrifság.
2: Pokrifság.
1: Csak szerintem fiatalok a srácok nem ismerik már őt.
2: Vagy igen, ezen otthon akadtam. Bőzlik az okni zsák.
1: De ezen akadtam csak föl. Egyébként egy tök jó dal, meg pörög rálunk

0: ezerrel. Na kérem szépen, mai horoszkóp, fesztiválos horoszkóp lesz. Úgyhogy...
1: Persze, készülünk.
0: Feszthori, mondhatni, akár így is. Kedves Kos, te vagy az, aki már a bejáratnál úgy érzi, hogy ezt a bulit neki találták ki. Ma simán benne van, hogy te húzod be a társaságot a legjobb koncertre, csak arra figyelj, hogy ne három helyen akarj egyszerre ott lenni.
1: Ez tipikus hiba amúgy. Bika, nálad a fesztivál nem csak zene, hanem életérzés. Jó kaja, kényelmes pokróc, hideg ital, kellemes társaság. Ma te leszel az, aki megtalálja a legjobb street foodot és a legjobb helyet a színpad előtt. El is hiszem.
0: Na, mondjuk én street foodot simán.
1: Pelusban. Mert ugye színpad előtt pelusban állunk.
0: Hogyne. Te már délelőtt összebarátkozol három idegennel, kedves ikrek. Estére meg lehet, hogy egy teljesen más társasággal táncolsz. Ma pöröksz, mint egy fesztivál karszallag a szélben, és mindenhol történik veled valami.
1: Egyébként tipikus a szigeten, mi mentettük meg egyszer a Punani Masszív billentyűsét 2 órával a koncertje előtt, nem találta a többieket. Jó, Rák, neked a fesztivál akkor jó, ha nem csak hangos, hanem emlékezetes is. Egy esti koncert, egy ismerős dal, vagy egy spontán beszélgetés most meglepően mélyre mehet nálad, és lehet, hogy pont ettől lesz különleges a napod.
0: Kedves oroszlán, te akkor érzed igazán jól magad, ha kicsit rád is figyel a tömeg. És valljuk be, ez ma nem lesz nehéz. Ma simán te lehetsz az, akit mindenki fotóz, keres, vagy akivel mindenki kocintani akar.
1: Szűz, míg mások csak sodródnak, te már fejben tudod, mikor melyik koncertre kell átérni. Hol van a mosdó, hol lehet vizet szerezni, sorban állás nélkül. Te vagy a fesztivál túlélő csomag emberi változata, és ezt ma mindenki értékelni fogja.
0: Kedves mérleg, nálad a fesztivál, félig zene, félig divat bemutató, és ezzel semmi baj nincs. Ma könnyen lehet, hogy egy jól sikerült set, egy flört, vagy egy közös selfie legalább akkora élmény lesz, mint maga a koncert.
1: Skorpió, te nem feltétlenül az első sorért mész, hanem azért az egyetlen pillanatért, amitől libabőrös leszel. Ma egy koncert, egy tekintet, vagy egy váratlan találkozás erősebb hatással lehet rád, mint amire számítasz.
0: Jó, hogy te olvastad, mert én úgy olvastam elsőre, hogy te nem feltétlenül az első sorért mész.
1: A hatodikért.
0: Hanem az utolsóért. Így van. Kedves nyilasjegyű, neked a fesztivál a szabadság ne továbbja. Nincs menetrend, csak zene, por, nevetés és improvizálás. Ma benne van, hogy teljesen véletlenül keveredsz oda a nap legjobb buliába, és utána te meséled majd a legjobb sztorit.
1: Tideni nyilas? Oké, okay. Bak, te még a fesztiválon is meglepően jól menedzseled a napodat. Hol parkoljatok, mikor induljatok, mennyi pénz maradjon estére, és bár ezt nem mindig mondják ki, a társaság ma kifejezetten hálás lesz azért, hogy te vagy az éjszakáoszban.
0: Kedves vízöntő, nálad mindig van valami váratlan húzás, egy eldugott kis színpad, egy furcsa program, vagy egy olyan koncert, amiről más még nem is hallott. Ma te mutathatod meg a többieknek, hogy nem mindig a fő fellépőnél van a legjobb buli.
1: Halak, te azok közé tartozol, akik egy fesztiválon nem csak hallják, hanem szinte érzik is a zenét. Ma könnyen elfogadhatod, ma könnyen elragadhat egy koncert hangulata, és lehet, hogy még napok múlva is egy adott dalon fogsz lebegni.
0: Például a kis ninjákon, ugye, itt a Walmart kapcsán. Na, az óra második felében vásárolni fogunk, mert hogy a pénztárosok elárulták, hogy kik azok a vásárlók, akiket ki nem állhatnak. Kedves bolti eladók, pénztárosok, ha hallgattok minket, akkor írjátok meg, titeket mivel tudnak a vásárlók felidegesíteni. SMS és Viber számunk 0620 978 9785.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornó Graszt, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áru összekészítő munkakörbe Bicskei Logisztikai Központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
3: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
5: Strand, gyógyvíz, csúszdák, szaunakert. Irány a Komáromi Brigéció gyógyfürdő. Részletek a nyári programokról és az éjszakai fürdőzésekről a www.komáromfürdő.hu-n.
0: Ez reklám volt.
6: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tart.

0: Itt vagyunk 6 perccel 3/4-8 előtt, videóban is megyünk, ugye? Látszunk, szépek vagyunk.
1: Mindenhol látszunk, mindenhol hallatszunk itt a Buenos Morgan Andival,
0: ja, igen.
1: A Nagyival.
2: Igen, jó reggelt,
0: ha valaki néz minket, akkor azt látja, hogy egy ilyen, mintha egy ilyen kötött pulcsi lenne odahajtva.
2: Hát
0: tényleg,
2: nem, mintha, ez hanem, kötött
0: tényleg,
2: pulcsi.
0: Tényleg egy kötött pulcsi.
1: Andi szobahőmérsékleten köt.
0: Andi lassan felveszi már a nagymama funkciókat, így van. Én várom,
2: jó, hát mert itt indítottátok a légkondit, és olyan hideg van, hogy
0: igen,
2: a lábam.
0: Én várom tőled a finom barack befőttet, jó? Tehát, hogy azt azért...
2: Arra még várod.
0: Hozhatnál, ennek tudnék örülni.
1: Amúgy én is.
2: Na jó, nem, majd megkérdezem a szomszédasszonyt, főzötte, és akkor lehet, hogy csori morizok tőle egyet.
1: Ó, várjál, volt egy témák.
2: És akkor meg azt mondom,
0: minket?
2: Hogy én voltam. Én nem tudom, nem hiszem.
0: Na, aki hallgat minket, és van barack befőttje, az
1: meg szomszédja.
2: Nem befőtt, lekvár, vagy befőtt kell?
0: Mindegy, a megfőtt is, jól meg a lekvár is.
2: A lekvárnak jobban örülni.
1: Mi a különbség?
0: Mindegy, befőttet is, lekvárt is elfogadunk, ugye?
2: De hol, hát a befőtt az az, amikor az egész barack benne van.
1: A dunsztos üvegben megy bele.
0: És úszik, ja, a lében, tudom.
2: Hát
0: tudom,
2: a lekvár az meg ugye...
0: Az meg lekvár.
2: Az meg lekvár.
1: Hát a lekvárba is lehetnek darabok.
2: Azt rakod a palacsintába, tudod.
1: Én befőttet is, bármit belerakok.
0: Palacsintát is elfogadunk. Bármit
2: azt
0: elfogadunk.
2: Is, igen.
1: Összehozzuk. Figyelj, Andi, volt egy témánk, hogy ma van ugye a vidd a barátai gyerekét a munkahelyedre. Jó, nem pont így megfogalmazva, de hogy nem a saját tudat a saját munkahelyedre. Kérdés, van olyan szomszédod, akinek mondjuk szívesen megnézetnéd a leendő gyerekeddel a munkahelyét? Mit dolgoznak a szomszédjaid? Nagyjából ez a kérdés.
2: Hát, sok nyugdíjas van.
0: Az jó!
1: Egy jó kis nyugdíja.
2: A többieket nem tudom, hát ilyenekről nem szoktam velük beszélgetni, hogy mit dolgoznak. Van, aki három szakba jár, azt ugye úgy szoktam tapasztalni. De hogy hova, az fogalmam.
0: Vagy várjál, vagy lehet, hogy az Andi pont fordítva csinálná, hogy lehet, hogy valamelyik, mondjuk szomszéd nyugdíjas nénnek van valami jóvágású fia, és akkor őt hozná el ide, az ő munkahelyére.
1: De ez milyen jó, élje meg a gyerek. Élje meg a gyerek már korán, hogy milyen jó egy nyugdíj. Hogyan telik, hogy nyugdíjasok
2: ja,
1: hétköznapja?
2: Tényleg,
0: akkor most elmegyünk a piacra és az orvosi rendelőbe.
1: Na jó, viszont
2: de
1: már...
2: egyébként titeket meg tudlak örvendeztetni a barátnőm kisfiával, ha szeretnétek.
1: De egyébként lesz...
2: Ti vigyáztok rá, nem én.
0: Nem tudom, lehet, hogy a barátnődnek jobban örülnék, nem, mint a kisfiának, de nem tudom.
1: Igen, hogy mersz ilyet kimondani ezekben a vészteres időkben rádióban, de hát ez van. Jó, figyeljetek, most máshova megyünk, most boltba megyünk, mert vallott egy német, hát nem is egy, sok német kasszás, és elárulták azt, hogy melyik vásárlókat, melyik vevőket utálják a legjobban, és miért utálják a pénztárosok. És bizony magunkra lehet ismerni, vagy az előttünk álló és bóklászó bénára lehet ismerni nagyon sok helyzetben. Egy mondatot a cikkből hadd olvassak fel, mert kifejezetten élmény számomra ez a mondat, tehát hogy ahogyan ezt összerakta az újságíró és a perspektívát egy kicsit megfordította és máshova fókuszált, figyelj. A legtöbb vásárló úgy gondolja, hogy a pénztárnál töltött néhány perc jelentéktelen része a bevásárlásnak, a pénztárosok számára azonban ezek a rövid találkozások egész munkanapjukat meghatározzák.
2: Hát egyébként igen. Meg a kedvüket is szerintem, mert attól függ, hogy milyen a vásárló.
1: Ez a munkája persze, hogy meghatározza. Na jó.
0: Igen. Nem, én itt azt nézem, hogy egyébként, ha csak így kiszedem a főbb gondolatokat, itt például a cikk felvezetésénél, még akár másra is asszociálhatnánk. Mindenki azt hiszi, csak 2 perc az egész. Egyesek szerint viszont pont ott dől el, hogy sima lesz-e, vagy kisebb idegösszeomlást.
1: Kirakod a táblát az előző előtt, vagy sem? Használsz-e nejlont, vagy nem? Plusz 15 forint.
0: És a végén mennyit fizetsz? Ugye?
1: Kártyával, készpénzzel.
0: Hát az meg a másik.
1: Erzsébet utalmánya lehet, hogy a Trolland, azt tudod?
0: Szép kártya.
1: Szép kártya, tényleg az van. Mert...
0: Piros honfoglalón elfogadnak olyan szép kártyát.
1: Tessék mondani, szép kártyát befogad.
0: Jessica 22, hogy áll a szép kártyához?
1: Na, hát ugye itt nyilván direkt a pénztárossal való találkozásra fókuszálnak, néhányat azért ezek közül bedobálunk, aztán megnézzük, mennyire jellemző ránk, vagy mit szólunk mi ehhez. A legerősebb problémának azt dobják ide, hogy ugye nagyon sokszor időre kell teljesíteni a pénztárosnak, ja. És amikor odaérünk, hogy akkor fizetni kell, akkor a vásárló úgy tűnik, mintha ott meglepődne, hogy ezt a lépést meg kell lépnie, és nem találja a pénztárcáját, nem találja a kártyáját, nincs nála annyi pénz, keresi, tehát kvázi nem készíti elő az ellenértéket.
2: De hogy készítsem elő, hogyha még pakolnom is kell közben, ráadásul úgy izé löködik, érted, a cuccokat, hogy közben meg alig tudok pakolni, aztán utána ma mondja az összeget, és akkor így vár, hogy akkor mi, hát vár meg, amíg elpakolok.
0: De igen, nekem is de... ez a halálom, mikor konkrétan baromi gyorsan, és ki úgy löki tőle oda a terméket, hogy már volt, hogy azon gondolkoztam, hogy így visszaadom a tejfölt, hogy figyelj, majdnem sikerült széttörni. Ennyi hiányzott. Próbáld meg újra, hát ha most összejön.
1: De ízzék vagytok. Ja. Inkább örülnétek, hogy ellöki hazáig a tejfölt. Ja. Tehát, hogy gyakorlatilag haza se kell vinned, mert már ott lesz. De szerintem az egyébként buli, hogyha te is versenyként fogod fel, meg már magára a szallagra jó sorrendben pakolsz. Tehát, hogyha úgy rakod rá, hogy az menjen bele egyből a zacskóba, másrészt meg Roland, vannak ezek a puccos óráid, ezzel tudsz fizetni? Nem tudsz fizetni. Az én órámmal lehet, nem kell előkészíteni semmit. Pitty-pitty, kész, hello.
0: Mert az nem óra, hanem kütyű, ami a kezeden van.
1: De te nem tudsz fizetni, én az. Én az, a törött tejfölöddel, onnan nyalod föl a pultról.
0: Hát tudok az órával fizetni, de ebből kijönne egy pár havi bevásárlás.
1: Hány tejfölt ér meg? Nem, de tényleg szegényeknek ott limit van, meg minden, értem én. De Andi, ha nem is tudod kikészíteni mondjuk pontosan a pénzt, azért egy bankkártya lehet a zsebedben, tehát az azért nem egy nagy kunszt, hogy itt fogod, például előveszed, lehúzod chip.
2: De most például nincs zsebem. Tehát nincs a ruháim, hát
1: és erről zseb. Szerencsétlen boltos tehet, hogy te nem vettél zsebet.
2: Hát miért? Én arról tehetek, hogy őnek időre kell teljesítenie? Nem.
0: Na, akkor vajon honnan húzhatja elő Andi a bankkártyát? Ez lesz a következő kérdés.
2: Vagy lehet, hogy ide készítem.
1: Lehet, hogy elő se kell húzni, mert PayPass-os, így kéri a terminált, és... A videónézők látták?
2: Ezt a mozdulatot.
0: Dekoltással így odahajol, hogy...
1: Nem?
0: Az mi? Hashtag csecskárd, vagy mi?
2: Ja.
1: Bocsánat.
2: Nekem ide van építve
1: a
2: csip.
1: Elnézést. A hitelkártya alul van. Lehet, hogy ki lehet húzni ezt a terminált.
0: Jaj. Na, egyébként állítólag az is sok bosszúságot okoz, visszatérve az eredeti cikkhez. Ha valaki nem használja az áru elválasztó rudat, mert hogy könnyen összekeveredhetnek a vásárló termékei a sajátjaival.
1: Ez viszont bosszantó. Ez viszont bosszantó, mert mindig kevesebb van, mint amennyi kell. Tehát, hogy én kirakom becsülettel, de a mögöttem lévőnek már nincsen áru elválasztó rudja, tehát ő már nem tud mivel elválasztani.
2: Hát de az előtted lévő, tehát annyi van, hogy amit tudom én kettővel előtt lévőt, amit benyom, azt utána lehet sem folyamatosan. Tehát annyi mindig van, hogy folyamatosan lehessen, csak figyelni kell.
1: Csak az a baj, hogy nem tudom, megfigyeltétek-e, ezek a szallagok, nem tudom, minden helyen így van-e, de a legtöbb helyen úgy vannak beállítva, hogyha nincsen rajta termék, akkor magától görög. És hogyha te elveszed azt onnan, akkor a szallag is megindul. És az nem mindig jó. Tehát, hogy te most elveszed az elsőt, mert hátra már nincsen új, akkor a szalag is megindul, és elindulnak a termékek, aminek nem biztos, hogy örül, mert ez már egy következő vásárlói.
2: Nem kell ahhoz az elsőt elvenned.
1: De, mert kettő van.
2: De, hogy van kettő. Három-négy mindig van.
0: Jobb helyeken azért én is azon, hogy legalább
2: jobb
0: helyeken, három szokít
2: lenni. Te hova jársz inkább, ahol csak kettő van.
1: Vigyek kiderül, hogy
0: ez a kis maca ABC, érted, a kis bótba, hát ott nincs.
1: Puttó helyeken vásárolok. Ott a szalagot is izé lábbal hajtják. Fréri bénivel.
0: Azért mondom, hogy na, szerintem ebből azért úgy van elég, úgyhogy tényleg erre figyeljünk oda. Az üvegpalackok elhelyezése sem mindegy. A pénztárosok szerint érdemes fekve, a szalag haladási irányával párhuzamosan feltenni őket, hogy ne guruljanak, de, ne boruljanak fel. Én egyébként néha merülve
1: nem érem
0: teszem
1: fel a pultot.
0: De ki... De mi vagy? Hát még én még állva is alig. Na... Én néha így keresztbe teszem föl, de akkor pakolok mögé tejet, vagy valamit, ami megfogja, hogy ne guruljon el.
1: Ebben is van logika.
2: Ja, vagy közé rakok valamit én például, hogy ne koccanjon össze, én olyat szoktam.
1: Ti például, ha van egy zsugor valamitek, fölrakjátok az egész zsugort, vagy csak kiszedtek belőle egyet, és akkor úgy?
2: Nem, egyet sem kell hát a vízből például nem kell kivenni, mert azokon van kód. Igen. Általában.
1: Uh-huh. Tehát fölrakjátok?
0: Másban nem szoktam zsugort venni, mert zsugori vagyok.
1: Ez a napoénja, itt kell a bajnunk, ezen nem megyünk már ennél.
0: Ritkán
2: én vizet szoktam, de kólát. Mondom, azokon van kód. Aha. Jó, hát a kóla, Matyi, igen.
0: De szerintem tényleg a vizeken szokott kód lenni.
1: Olyat szoktatok már csak a vicc kedvéért, hogy vesztek egy termékből mondjuk négyet, de direkt négy külön pontra rakjátok le?
0: Nem, én csoportosítom. Nem, én jó fej vagyok.
2: De te aztán... biztos csinálsz ilyet, ha azt így...
1: Nem bizonyítható.
0: Állítólag különösen udvariatlannak számít, és ezt egyébként abszolút aláírom, ha valaki fizetés közben telefonál, és tudomást se vesz arról, hogy valaki kiszolgálja. Abszolút megértem, hogy így érzik a pénztárosok, szerintem is nettó bunkóság.
1: Ja, de ilyet egyébként már csináltam, és nem direkt. Tehát, hogyha egy, pont a múltkor itt volt a menzán, emlékszel?
0: Ja, igen.
1: Negyed órája vonalban voltam egy ilyen ügyintézős szólt a Füreléz a fülemben, és pont abban a pillanatban vették fel, amikor odajutottam. Igen, és én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy vagy lenémítem a másik oldalt, vagy ő is hallja, tök mindegy, de elmondom egy mondatban a boltosnak, hogy ne haragudj, ez most egy nagyon fontos hívás, nem ellened szól, bocs, és hadd folytassam. És akkor mindig így visszaszokott jelezni cinkosan, tehát ilyenkor, hogy ezt jelzed, akkor azért elnézők.
0: Az teljesen oké, tehát ha azért kommunikál mellette valamit, de ha tényleg csak végig dumálott telefonon bárkivel...
1: Az, jó, ez jogos.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy ez teljesen jogos. Igen?
1: Nem hozzák az izét a cikkben, mert nekem a kedvencem, amit megéltem, az a néni volt, aki fogta a kis briefkóját, és kiborította oda az összes 10 jaj. Forintos, 5 forintos, 10, és nyilván lehet ilyen helyzet, nyilván oké, okay, benne van a pakliban. De amikor sietsz, és látod magad előtt, hogy ott egyenként, hogy akkor 5, az 15, az meg tudsz őrülni.
2: Ezért jók most már ezek az önkiszolgáló kasszák. Egyébként én ez előző héten voltam pont vásárolni, amikor mellettem, vagy az előtt mindegy, tök mindegy, mellettem ugye a nőci, hát ilyen zacskóba voltak az aprói, és akkor azt dobálgattam befelé, tudod, én megint gondolkozom, hogy hát jó program ez is.
0: Ő egy órára elfoglalta az egyik kasszát.
2: Hát biztos.
1: De az önkiszolgáló kasszáknál ott meg az a gáz, hogy ott mindig elakadok. És ott meg ugye egy eladó van, vagy annyi sincs, és végig kell várni mindenkinek, hogy ő körbe menjen.
2: Hát nem tudom, én akkor is jobban szeretem, mert legalább a saját tempomban pakolhatok, meg fizethetek. Tehát nem az van, hogy izé lökik rám az árut, mint az állat, és akkor alig tudom összeszedni, helyen hanem meg... ott szépen ott én el vagyok, rápakolgatom, elpakolgatom, aztán utána megyek a dolgomra.
1: Igen, meg ott van ingyen zacskó.
2: Tényleg? Nem. Szerintem nem ingyen van, nekem, az nekem be kéne ütni.
0: Ádinak ingyen szokott lenni, igen. Nem, ott az a gáz, hogyha nagyon sok mindent veszel, mert akkor azért bajos, hogy ott elhelyez. Nem olyan nagy az a plac. Tehát nem tudom azt, hogy mennyire maxoltátok ki.
2: Igen, hát nagy bevásárlásnál nem érdemes oda menni, de azt hiszem, hogy ugye ott is van az, hogy csak akkor meg kell tényleg ez a az eladó, aki ugye segít neked, hogy ne kelljen fölpakolnod. Mert én például a vizet nem szoktam feltenni, hanem szólok neki, hogy léci, segítsél, és akkor beüti, és akkor ő el tudja ott a gépen intézni azt, hogy ugye ne kelljen fölraknod. Tényleg, erre a mérlegre.
0: Aha. Ma is tanultam valamit.
2: Igen. Na,
1: de nem tudom, hogy próbáltátok-e már azt például, hogy ott van ez a mérleg, ha arról bármit visszaveszel, akkor borul a világ. Tehát, így hogy van. Akkor ott minden hát összedől, igen. A sziréna riasztó, izé. Veszel a 3 éves kislányodnak egy csokit, és elmagyarázni, hogy azt onnan még nem veheti el?
0: Hát, az egy komoly kihívás, igen.
1: Mert azt értjük, hogy nyilván a boltban nem esszük meg. De ott már ki van fizetve, majdnem.
0: Igen, figyelj, nekem az egyik ilyen sztorim az volt, hogy így néztem, hogy hát kiírta, hogy valami nem stimmel a mérlegen, hát mondom, pedig aztán tényleg mindent precízen pakoltam, nem vettem el semmit, és kiderült, hogy a mellettem lévő kasszánál fizetett egy család, és ott a kislány rátámaszkodott az én mérlegemre, és akkor egyből ugye érzékelte, hogy itt valami nem stimmel.
1: De a mai PC kultúrában már nem mondhatod azt, hogy a lánya súlya itt elrontja a mérleg. Ja, meg az izé a Prima nálunk, az is zseniális. Ott meg két dolog az önkiszolgálónál. Az egyik, hogy vannak ilyen leértékelt termékek. Azt másképp kell lehúzni, mert ha lehúzod a vonalkódot, nem nyer. És akkor mondja a nő, hogy jó, hogy legközelebb tudja, elmondom. Tehát ezt itt megfogja, behúzza azt a vonalkódot oldalról, lehúzza ezt a kódot, megnyomja a mínusz 23-at, mert ez 23%-os, és utána még egyszer lehúzza, és lerakja, és kész. Na, jó, köszönöm, legközelebb jó lesz. Utána pedig be vagy zárva egy órára, mert a vonalkóddal nem enged ki a kapu. És már ott állunk 6 vásárlók, és nem tudunk kimenni, mert a vonalkód nem működik, és nem olvassa be.
0: Azért neked vannak kemény kihívások az életben, Ádi, azt kell mondjam, tényleg.
1: Közben
2: bele sem mennék vásárolni.
1: Úgy mentem bele ebbe a rovatba, hogy empatizáljunk a pénztárosokkal.
2: És csak felidegesítetted magad.
1: Igen, de hogy ezekből, amiket elmondtunk, mi az, ami tényleg, tehát hogyha ti ülnétek ott a kasszában, és ti intéznétek a dolgokat, akkor mi az, ami tényleg bosszantana titeket? A kuponozó, apró pénzszórók, azok, akik telefonoznak közben, azok, akik rosszul pakolnak rá a pultra. Én behozok még egyet, engem szerintem azok zavarnának a legjobban, és ebbe a hibába én is beleesek, és akkor most vallomás jön, akiknek le kellett volna mérni a terméket, de nem mérték le, és miattuk áll a sor.
2: Igen.
1: És igen, annyira szivatás, hogy csomó helyen már nem kell mérni, más helyen kell mérni. Most igen, voltam egy helyen, képzeljétek, egy Tesco-ban, ahol úgy volt, odaraktam a zöldséget, és kiadta javaslatban, hogy ez hagyma. És tényleg az volt. Honnan a rákból tudja? Na mindegy, de tudta. Annyira boldog voltam. De hogy titeket melyik bosszantana fel a legjobban?
2: Hát jó kérdés.
0: Hát engem mondjuk a tényleg az apró számolás, az hát, mondjuk szavarnak. Azért, igen, arra azt mondanám, hogy azért az úgy bosszantó. Hát azon kívül...
2: Hát meg azt össze lehet ugye tenni.
0: Nem tudom, engem alapvetően inkább a vásárlók idegesítenek, és inkább az, amikor...
2: Most én vagyok az még antiszot... úgyis, hogy nem vagy kasszás.
0: Igen, még úgyis, hogy nem vagyok kasszás, amikor valaki mondjuk tényleg nettó bunkó hangnemet üt meg a kasszással.
1: Ez a te szakmád, én látom amellett, hogy vinéd a rádiós vénádat, és így beleszólsz a mikrofonba, hogy Józsi, ezt a hülyét is én kaptam.
2: Viszont most csak én mondanék feléjük is egy ilyet, hogyha már a telefonálásnál tartunk, nekem az is idegesítő, amikor egymással beszélgetnek, és ugye te meg beszélgetnél hozzá, hogy akkor most mi, hogy merre, és nem reagál.
0: Igen. Na jó van, hát ha van ilyen sztoritok, vagy hozzászólnátok a témához, 0620 978 9785.
3: Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től 2 héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Hogyan tudnék én?
5: Június 25-én egy igazán különleges ester indul a Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Demién Ferenc koncertjén
6: a Hogyan tudnék élni nélküled című film 2 sztárja is színpadra lép.
5: Egy este, amit át kell élni az öreg tópartján. Jegyed van már?
7: Azt hiszem,
5: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
6: Vízzenevirágfesztivál.hu.
5: 4 nap. Végtelen élmény.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Szürke hályog, személyplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
10: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinformirad a tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom, lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
11: Vágysz valami igazira?
12: Sok vizek zúgása. A koncert, mikor létezésed életet nyer. Június 27-én a Tatai Angol Park szabadtéri színpadán este 6-kor indít a Face to Face. 4-8-tól Szatai Gábor és barátai hozzák el a legjobb nódalokat. 8:30-tól pedig jönnek a felemelő gospel dalok. Találkozzunk a csillagos ég alatt, ahol a dallamok a lelked ígérnek.
13: A belépés díjtalan, a rendezvény szervezője a Híd gyülekezete. Június 27-e este 6 óra Tata Angol Park.
12: Töltsük meg együtt élettel az estét!
3: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálata, megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában, ma Dorogon várják a véradókat. Hozom a részleteket a Forrás Rádió híreit, itt Taller Andreától hallják. Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MTI-hez eljuttatott közleményében idézi Zagyvari Hártot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. Pápai György, az országos mentőszolgálat orvos igazgatója, a két szervezet közös küldetését hangsúlyozva azt mondta, a két szervezet más-más eszközökkel végzi munkáját, szolgálatuk középpontjában ugyanaz áll, a bajba jutott ember segítése. Megdőlt szerdán a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes kora esti adatai szerint szerdán 36,1 Celsius fokos hőmérsékleti maximumot mértek a dél-angliai Hampshire megye Gosport nevű városában. Ezzel fél évszázados júniusi rekord dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték 35,6 fokkal. A meteorológia szerda óta a legmagasabb vörös hőségriasztást tartja érvényben Anglia déli harmadában, beleértve Londont is. A figyelmeztetés szerint ma és pénteken Anglia keleti térségeiben a hőség még erősödhet is. A prognózis nem zárja ki erre a két napra a 37-38 fokos hőmérsékleti maximumokat sem. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat. 10 és 18 óra között a Dorogi Művelődési Házban nyújthatják karjukat. Idén is megrendezik a Bánhidai limonádé és kertmozi programot Tatabánya Bánhidán. A Puskin Művelődési Házban június 26-án 18 órától zenél a Gin Tonic, Ambrus Balázs és Dobos Viktor, majd 20 óra 30-tól a Tafiti és Pamacs című német animációs filmet lehet megtekinteni. A program ingyenás.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, szinte felhő is alig lesz az égen, és az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. 30 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben. A magas UV-sugárzás miatt figyeljenek oda a bőrvédelmére, valamint igyanak megfelelő mennyiségű vizet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Ily és Roland és Rédl Ádám. Ily és Roland és Rédl Ádám.
1: Elsültek ezen nap.
2: Nézd, Ádi, mindjárt 40 vagy te is. Előfordul.
1: Ez hogy... a korai tapsömlés.
2: Á, így van. Hogy hamarabb jön, mint gondolnád.
1: De legalább jön.
2: Hát, ez is valami. Egy ideig ezt is meg kell
1: becsülni.
2: Így van, na hát így indul nálunk a nap. 8 óra után járunk szépen lassan, most már 6 perccel. Nézzük az útinfókat, továbbra is aktuális, hogy oldalára borult egy személyautó az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Biatorvágy térségében, a 17-es kilométernél csak egy sáv járható, emiatt pedig torlódik a forgalom, igen erőteljesen torlódik a forgalom, úgyhogy de talán, igen, az most már olyan bicskéig is majdnem elér, úgyhogy tényleg kerüljétek el az M1-est a főváros felé, jó? Mindenki inkább válassza szerintem az 1-es főutat, és Tatabánya magasságában is látok torlódást az M1-esen, egyébként Komáromban is erőteljes a forgalom, nézem Esztergomot, ott viszont egészen nyugisnak tűnik ez a helyzet jelenleg az utakon.
1: 22 fok van, 26-nak érezzük, 32-33 nem kizárt a mai napon, 1018 hektopaszkálos a légnyomás, és az átlagos napi maximumhoz képest az a helyzet, hogy egy ilyen 10 fokot tévedhetnek ma állítólag a meteorológusok.
2: Parádé, a felét nem tudtam értelmezni, de semmi baj. Foglalkozzunk inkább a foci VB-vel, ugye említettük, jövő héttől jön a tippjátékunk, jövő hétfőtől már lehet majd tippelni mindig a nap mérkőzésére. Ugye alapvetően, mivel a világ másik végén rendezik, ezért a magyar idő szerint este, éjszaka, hajnalban vannak a meccsek. Napközben lehet tippelni mindig egy esti vagy éjszakai meccsre, egészen este 6 óráig, ezzel pedig nyerhettek majd mégpedig 4 órás dárcozási lehetőséget. Ez lesz a napi nyereményünk a tatabányai Haggis Darts felajánlásából, el lehet vinni családot, vagy barátokkal lehet menni, azért 4 óra az egy masszív dárcozás, illetve lesz egy fődíjunk is, az pedig egy wellness hétvége, 3 nap 2 éjszaka időtartamra, 2 fő részére félpanziós ellátással a Duna Residenció voltából.
1: Tehát regi vacsi. Ez pont elég is egyébként, tehát hogyha jól bereggelizel a svéd asztalnál, akkor már elég vacsorezni. Szerintem ez így tökéletes, ahogy van, ráadásul, ugye hát én láttam most, tehát a mostani árak mellett ez bődületes nyeremény.
2: Igen, nagyon klassz, én is ezt gondolom, mind a kettő a napi nyeremények is, meg egyébként a fődíj is.
1: Amúgy számítani fog, hogy kitalálja el? Tehát azok közül sorsolunk csak, akik jót írnak?
2: Hát persze, hát a helyesen tippelők közül fog
1: tehát
2: majd.
1: Tehát az számítani fog.
2: Hát hogyne, persze. Na fussunk végig az előző éjszakai meccseken, aztán Ádi megszakérti, jó a ma esti felhozatal.
1: Ó, tehát ez persze.
2: Kihez, melyik országhoz mit köt, és az alapján tippel? Tehát, hogy nagyjából semmi közel futballhoz.
1: Jó, de többnyire bejött.
2: Hát, részben bejött, igen. Figyelj, Bosznia-Hercegovina Katar volt tegnap este.
1: Ott ugye Katart mondtam.
2: Hát Bosznia nyert 3-1-re.
1: Mondom, hogy bejön.
2: Svájc-Kanada 2-1.
1: Kanadát mondtam, várjál, Svájc.
2: Nem, szerintem Svájcot mondta. Nem,
1: Svájcot Kanadát mondtam?
2: Nem tudom már, mindegy. Hát itt Kanada nekem csalódást okozott leginkább a támadójátékával. Ez már csak, hogy némi szakmaiságot azért megpróbáljak beemelni. Hmm.
1: Minden esetre egy sajtot most szívesebben fogyasztanék, mint egy fánkot. Jó, Svájc, igen.
2: Marokkó-Haiti 4-2.
1: Jó estimmel.
2: Igen. Skócia-Brazília 0-3. Itt a skótokat mondtad. Én mondtam, hogy szerintem... És egészen jól játszottak állítólag a brazilok. Nem láttam meccset, mert éjszaka a közepén volt.
1: Borul a viszki.
2: De hogy Vinicius egész jó formát mutat.
1: Ja, ezt én is akartam mondani. A Vinicius az nagyon...
2: Beállt Neymar is. Nem tudom, mennyit mutatott. Aki látta a meccset, írja már meg, hogy abban a negyed órában körülbelül mit produkált.
1: Állítólag tényleg pufibb most?
2: Nem tudom, szerintem nem. Egy képet láttam, az alapján nem tűnt annak.
1: Jó,
2: de
1: formában
2: lehet,
1: van.
2: Ezt kérdezem én is a hallgatóktól. Csehország-Mexikó 0-3, hát ezt benézted, mert itt Csehországot mondtad, hogy Mexikót elég magabiztosan győzött, viszont azt hiszem, hogy a Dél-Afrika Dél-Koreánál talán Dél-Afrikát nevezted meg, ugye? Talán, nem vagyok benne biztos. Dél-Afrika 1-0-ra nyert.
1: Jó, az a helyzet, hogy ez akkor most nem volt a tippelés terén az én napom, de majd a mostani.
2: Na, Curaçao elefántcsontpart.
1: Ó, ez a nagyon nehéz, mert amúgy, ha választanom kéne egy csapatot, akkor én elefántcsontpartos lennék, de a Curaçaót tartom nagy esélyesnek, viszont nem...
2: Hatalmas nagy esély, tényleg.
1: Nem leszek olyan, aki elpártol a csapatától, szóval elefántcsontpart.
2: Jó, hát itt ez a papírforma, igen. Ecuador-Németország.
1: Ecuador?
2: Ecuadorra tippelsz németekkel ellen?
1: Nem, csak szeretem ezt a dalt.
2: Ja.
1: Persze, hogy a németekre tippelek. Mercedes, legyen német.
2: Jó. Japán-Svédország.
1: IKEA. De igen, de az a baj, hogy az IKEA az mindent visz, svédek.
2: Én azt mondom, hogy lehet, hogy inkább a japánok.
1: Nem.
2: De a japán jó. Ez a japán csapat, ez most jó. Viszont, hát, tudja rosszabb. Egyébként Japán lehet, hogy Brazíliával fog összekerülni, hogyha bejönnek a második helyre. Vagy ha svédek a második helyre, akkor ők is sanszosak lehetnek. Igen. De ez szoros meccs lesz, tehát itt ez abszolút három esélyes. Tunézia, Hollandia.
1: Csak gondolkoztam, hogy lehet valami három esélyes, de lehet döntetlen itt még.
2: Csoportkörben lehet.
1: Oké, még egyszer.
2: Tunézia, Hollandia.
1: Ó, nyaralás vagy fapapucs. Fapapucs.
2: Oké. Aztán hajnali 4-től is lesz kettő meccs. Paraguay-Ausztrália.
1: Paraguay-Ausztrália. Kenguru. Bírom a kengurut. Ausztrália.
2: És Törökország-Egyesült Államok.
1: Na hát ez meg, ha valahova születnem kellett volna, az az USA. Szóval Egyesült Államok.
2: Ja, törökök már kiestek, csak mondom. Tehát nekik már tét nélküli.
1: Úgyhogy már miért játszanak? Miért kínozzák őket?
2: Hát mert le kell játszani attól még a harmadik csoportkört is.
1: Mivel nem mennek?
2: Akkor kizárják őket.
1: Hát. És ilyenkor nem lehet az, hogy mit tudom én mondjuk egy kis pénzt behozni az ország futballigájába, hogy beállít ez 11 embert, akik nagyon gazdagok, szeretnének VB játszani, soha nem fociztak, ők lenyomják és fizetnek annyi pénzt, hogy egy évig el van a helyi liga.
2: Ezzel az a baj, tudod, hogy előzetesen le kell adni a kereteket.
1: Hát mondjuk nálunk az összes focista ilyen, nem? Kivéve a Szoboszlait.
2: Mármint?
1: VB-n akar játszani, amúgy nem jutna be, de ott van.
2: Nem, majd ott leszünk. 2030-ban 64 csapat lesz a VB-n, úgyhogy. Onnan tényleg? Nehéz lesz kimaradni.
1: És tényleg van ilyen egyébként? Mert hallottam embereket okoskodni, én nagyon nem értek hozzá, és ezzel a dologgal nem is biztos, hogy egyet értek. De hogy szabad jegy? Mert ilyen elméleteket hallottam, hogy az olaszokat, meg a magyarokat például alapjogon szabad jeggyel be kellett volna engedni, csak a történelmünk és a foci történelmünk miatt.
2: Ez szerintem amúgy nincs, nem. Nincs szabad jegy, nem. Van egyébként ilyen szabadkártya bizonyos versenysorozatokban, tehát például a férfi kézilabda VB-n. Most mi is megpályáztuk, meg kiestünk a rejtezőn, de nem kaptuk meg.
1: De ez mi alapján?
2: Hát az izgalmas egyébként, az egy jó kérdés, mert hogy Törökország meg Szaúd-Arábia kapta meg, azért férfi kézilabdában hát egyikük se túlságosan nagy hatalom.
1: De mi, ez nem vagy elég jó, háttér. Nem vagy elég jó, de mégis kapsz egy szabad jegyet?
2: Hát szabad kártyát, igen, vélhetően némi nemű anyagi megfontolás áll a háttérben. Na, úgyhogy ez egy kicsit más sztori. Na, ezek lesznek akkor így, ez lesz a felhozatal ma éjszakára, este 10-től, ami még ilyen könnyebben nézhető, ugye így magyar szemmel, már mint hogy ébren lehet maradni, hogy Curaçao elefántcsontpart meg az Ecuador Németország. Nem tudom. Igazából jobban izgatna egy japán-svéd meccs, de hát hajnali 1-től lesz. Azt úgy nem valószínű, hogy bevállalom.
1: És egyébként mondtad most itt, nyilván nincsen erről egy kimutatásod, de mondtad, hogy a törökök már kiestek. Kiesett nagy csapat? Tudunk olyat, aki már kiesett, és például meglepett, vagy...
2: Hát
1: vagy
2: a törökök meglepése. Okay. Kiesése, azt mondjuk egy meglepetés. Hát figyelj, egyelőre még olyan, aki úgy... Hát, a belgák nem szerepelnek túl jól, úgyhogy ők még simán kizúghatnak, de egyébként a többiek úgy nagyjából az igazán nagy csapatok azért nagyjából hozzák az elvárást, tehát még rég nem zúgtak ki. Hát meglátjuk. Figyelj, Norvégia, Franciaország lesz például holnap este, az is egy izgalmas összecsapás lesz, mert egyébként a norvégok jók, franciákat meg ugye nem kell most így külön ecsetelni, de lesz például Uruguay-Spanyolország meccs is még itt a csoportkörben, szóval lesznek azért még jó meccsek, pörgetem itt most még, hogy mi az, ami még így ránk vár. Ja, hát lesznek jó meccsek, na szóval, de aztán az egyenes kieséses szakasz az lesz az igazán izgi, nálunk is onnantól lehet tippelni.
1: Közben egyébként figyelem és követem, 17 milliónál tart a Zöldfoki-szigeteknek a kapusa.
2: Bozinja, úgy hívják.
1: 17 milliós nézettség, már hogy követés a TikTok, Instagram.
2: Az igen.
1: Felületen. Nagyon durva csávó.
2: Nagyon, nagyon nagyot megy. Na, hamarosan folytatjuk. Szóvic csütörtök. Ez a rovatunk érkezik. Szerintem izgalmas lesz, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.

Köd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgent! Ébredj minden hétköznap íj és Rolanddal és Rédül Ádámmal.

0: Itt vagyunk 8 perccel fél 9 előtt.
1: Hello.
0: Gyorsan egy kis útinfó, jó, mert hogy ugye ez most nagyon aktuális, hogy erős a forgalom az M1-esen, viszont úgy tűnik, hogy az az oldalára borult személyautó már nincs ott. Ezzel együtt azért a torlódás az még jelentős. A 17-es kilométernél a főváros felé borult az oldalára egy személygépkocsi. Lassan már azért oszlik a torlódás, de még mindig erős, aki teheti, Pest felé inkább használja az 1-es főutat. Ennyi az aktuális útinfó, és akkor jöjjön a fárasztó szóvisz csütörtök rovatunk.
1: Először egy nem szó viccel, de ezt neked akartam mondani, hogy büszkélkedhess vele a klubban. Mi a különbség a férjem és a Q betű között?
0: Hát semmi, mind a kettő egy nagy nulla kis farokkal.
1: Igen! Ezt kitaláltad, vagy tudtad?
0: Ezt most kitaláltam.
1: Szép munka. Nagyon jó. Nem akarsz vicceket gyártani? Azt hiszem a Hahóta magazin még létezik.
0: Biztos rengeteget fizetnének érte. Ja, hogy önerőből vagy ilyen önkéntes alapon csinálja.
1: Há, hobbi.
0: Jó, figyelj, én akkor hozok egy hasonló kaliberűt. Luke Skywalkernek nincs széke, de padol van.
1: De jó, micsoda humor, kérem szépen.
0: Frenetikus.
1: Tudjátok róla, hogy ezt a csütörtöki blokkot ezt túlélitek, akkor már mindent. Tehát akkor már mindent. Jó, figyelj, én nekem egy nagyon nívós van. Miből készül a Covington?
0: Nem tudom.
1: Ne felejtsből.
0: Jaj. Jó van, azért kellően mélyen vagyunk.
1: Szórjuk.
0: Jean-Claude Van Damme, ők nagyapja, a színészre hagyott egy gyönyörű birtokot a végrendeletében. Tehát mondhatjuk, hogy ez van élet a halál után.
1: Jézusom. És ez jó lenne Van Halennel is.
0: Igen.
1: Jó, ez mennyi lehetőség. Kik laknak a templomban?
0: Jaj, várjál. Én próbálok rájönni.
1: Ez nem lesz meg.
0: Nem lesz meg, nem tudom.
1: Szószék.
0: Ez nem lett volna meg tényleg. Az a férfi, aki nem tud lefektetni egy nőt, az döntésképtelen?
1: Jó. Miért nem temetik a törzsfőnököt a folyópartra?
0: Nem tudom.
1: Mert még él. Ez tetszik neki.
0: Ez jó. Ez tényleg tetszik. Jaj, ez jó volt. Várjál, ezt bejobbtam, hogy gombot
1: találom.
0: Ez nem számít, hogy ez eddig is világított.
1: Szépen világítson, csak olaszok.
0: Jó van. Jaj. Akkor nekem az utolsó van, nem tudom, neked van még?
1: Nekem még egy van. Egy olasz.
0: Amúgy. Jó. Miért mennek a munkanélküliek a busz hátsó részébe?
1: Nem tudom.
0: Hát mert ki van írva, hogy lesz állás a hátsó ajtónál.
1: Au! Jó, akkor én az olaszszal zárom a rovatot, utána pedig folytatjuk a fiú WC-be, fiúval, női WC-be, nővel, tehát hogy az ellenkező nemű szülők melyik mosdóba menjenek a gyerekükkel, ez lesz a témánk. De az utolsó szó vicc. Miről lehet felismerni a falusi olaszt?
0: Fogalmam sincs.
1: Törje a nápolyt.

0: Ez a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzene Virág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Bor, jókedv, barátság. A Garamenti nyitott pincéken, a három folyó völgyében. Várunk szeretettel június 27-én szombaton, délután 2-től, nagyszerű hangulattal és finom falatokkal,
6: a Párkány melletti Garamkövesden,
5: ahol korlátlanul kóstolhatsz
6: mind a 13 pincében,
5: és még egy palackbort is választhatsz mindössze 25 euróért.
6: Bővebb információk a www.garammenti.net honlapon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ahol a poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora, és

0: Na, hát ez abszolút illik Andi lelki világához ez a dal.
1: Igen, szokott.
0: Kérem szépen, itt vagyunk.
2: Roland ragyogsz. Besüt egy kicsit a nap, de még ilyen pont jól. Majd, hogy nem glóriád van, csak a testeden. Ilyen hullahog glóriád.
0: Ez azért van, tudod, egyébként 5 perccel járunk 3-4-9 előtt, mert hogy az én glóriám akkora, hogy nem elég hozzá a fejem. Én annyira ártatlan vagyok, hogy az egész testemre kell az a glória.
2: És ez még csak a glóriája. Igen. Az előbb voltam kint egyébként, csak úgy elárulom, hogy annyira durván még nincsen meleg. Tehát a levegőn még érződik az a friss fuvallat, ami a későbbiekben el fog vészni. Tehát ha tehetitek, akkor most menjetek el szemes pókot venni. Nagyon klassz, nem?
0: Ez tud valamit? Vagy azon kívül, most mutatjuk videós formában, aki néz minket.
2: Ez egy műanyag pók, aminek egy gumicukor szem van a hátán, és úgy gondoltam, hogy nekem erre szükségem van. Viszem az a hajnalnak.
0: Örülök.
2: Nem, hogy olcsó volt. Szerintem megéri.
0: Mind a, nem tudom, 800 forintot megért, hogy
2: mennyit. De hogy 800, ez a durva, ezért vettem meg. Szerinted ez 800?
0: Nem, ezt éreztem, hogy sokat mondok. Mennyi?
2: 230. Mit kapsz annyiért?
1: Hát de hogy fog kinézni ilyet. Ez, hogyha kiveszed belőle ezt a szemet?
2: Lesz egy pókod, aminek a hátuljára rakhatsz kaját.
1: Hát...
0: Például egy májkrémes dobozt.
2: Ti nem láttátok annó Temun meg ilyen helyeken árulták a hangyatálalót? Ami ilyen kis mini szendvicsekhez van, a hangya hátuljából kiáll egy ilyen szögszerűség, és arra húzod föl a szendvicset, és így lerakod az asztalra.
0: De mindenki a hangyatálalókat szokott nézni, amúgy a Temun.
2: Ilyenre nem vágytatok ilyenre soha? Na jó.
1: Nem igazán, de...
0: Ez egy fontos része egyébként az internetnek. Igen. Ennél... Ez meg a 18 karikás oldalak. Ennél... Ez a lényeg az internet.
2: Ennél egyel fontosabb, mert mind a kettő megbökésről szól, csak igen, itt a szendvics. A szendvics itt is, ott is van.
0: Lehet.
2: Na, lényeg a lényeg. Itt is van here, ott is van here. Megérkezzek a témához.
0: Szóval... Királynő is van. Jönnek a katonák.
2: Ne is mondd, tegnap láttam te a filtert, here alakú te a filter. Nagyon gusztustalan. Neked az kéne, mi?
1: Úristen.
2: Ilyet lehet venni.
0: Tényleg?
2: Na jó, ezt veszik neked? Elszoknáltál az esetre?
0: Hát, nem tudom.
2: Mártogatnád?
0: A forró vízbe.
2: Nagyon gusztustalan.
0: Hát mondom, szeretek vele szólni.
2: Na, lényeg a lényeg. Itt most ennél egy sokkal fontosabb témáról beszélgetünk. A héten felmerült nálunk ez, és Andi pedig egy TikTok videóban még szembe találta magával a témát. Ugye az az alapfelvetés, hogy te szülőként hogyan döntesz, hogyha neked kell az ellenkező nemű gyermekeddel mosdóba menni valamilyen helyen. Tehát tegyük azt, nekem mondjuk a kislányommal be kell mennem valamelyik WC-be. Akkor én a női vagy a férfi mosdót választom-e? Hogyha mondjuk Andinak kisfia van, akkor ő a férfi vagy a női mosdóba megye el a kisfiával. És ezzel kapcsolatban jött most egy videó, csak hogy még spékeljük a témát. Elmondod egy mondatban, vagy elmondjam egy mondatban?
1: Elmondhatod egy mondatban.
2: Jó, egy mondatban tényleg annyi van, hogy volt egy botrány, egy apuka bevitte a két kislányát egy női mosdóba, mondta, hogy felnőtt férfi vagyok, azért jöttem, hogy a gyerekek, és itt a kézmosónál én megvárom őket, és egy másik férfi nagyon lelkes lett, és fölhívta a 911-et, és elkezdett panaszkodni, hogy itt ez meg ez történik, és hogy ezért nem tud bemenni egy kerekesszékes hölgy a mosdóba, aki egyébként a videó tanúsága szerint utána még 4-5 percig nem ment be, tehát nem is volt neki annyira sürgős, de és a túlbuzgó csávó a 911-el vitatkozott, és ordinári módon beszélgetett az egészen nyugodt apukával, és hát nyilván a gyerekekben ez maradandó sérülést okozott, mert látszott, hogy sírtak is.
0: Kettő dolgot tennék hozzá. Egy ilyen igazi, túlbuzgó idióta volt, aki telefonált, aki fölhívta a 911-et, szerintem. Kettő, én apukaként egyébként a férfi mosdót választom, tehát komolyan, én a férfi mosdóba viszem be a niát.
2: Én a nőit. Azt is elmondom, hogy miért. A női mosdóban láthatsz csajokat, miközben a lányod végzi a dolgát.
1: Nem? Nem, hát egyébként...
2: Több okom van.
1: Hát a lány azért láthat olyan dolgokat, amit nem kéne szerintem. Igen, egy férfi mosdóban.
2: Csak gondolj bele, hát ott
1: most,
2: a piszoár.
1: Most honnan tudod, hogy...
0: Úgyhogy bemegyek előtte és körülnézek, és akkor viszem be,
1: de amikor... És akkor, ha kifelé jössz vele?
2: Egyrészt, másrészt
1: meg... Most azért honnan tudják, hogy te egy kislányjal vagy
2: bent a... Ott a gyereked, ott a kislányon nagyon kell pisilnie, és mondjuk áll valaki a piszoárnál. Akkor bemész, hogy megvárod, még kijön onnan a valaki. Tehát, hogy ez ilyen nem jó? Roland, ezt rosszul csinálod.
0: Hát ma már nem csinálom sehogy. Ma már a gyerekeim elég nagyok, hál' Istennek ahhoz, hogy...
2: Tényleg, de miért?
1: És talán a Nia nem szenvedett maradandó sérüléseket
0: emiatt. Igen.
2: És akkor bemész, és megnézed, hogyha jó képű srácok állnak a piszoárnál, akkor mehetünk, hogyha bácsik, akkor nem.
0: Nem. Én úgy emlékszem, pár ilyen eset volt, hogy én akkor, mert úgy abból indultam ki, hogy nyilván Én azt gondolom, hogy az etikett alapján a férfi mosdóba kellene mennem, és hogy hiába van velem egy kislány, én akkor is beviszem úgy, hogy ne lásson senkit, semmit, őt se lássa senki.
2: Szerintem ez az egyik, tehát a pisszoár téma, ami miatt én alapból a nőibe vinném, de tudok még érveket mondani, tehát hogy a női mosdóba, hogyha belegondolsz, mert itt mondják azt, hogy biztos azért akar bemenni egy férfi, hogy kukkoljon. A női mosdóban minden zárt. Igen, tehát még hogyha akarnék is kukkolni, igen. Mit látok? Semmit, egy ajtót, ami mögött ül valaki, max meghallok egy hölgyet szellenteni, akik amúgy sem szellentenek, és rózsaillatot mégis. De nem?
1: Igen, egyébként ott tényleg minden zárt, ezért érdemes inkább oda bemenni, és hogyha mondjuk a kislányai az kifelé, akkor egy nő se fog meglepődni azon, hogy bent vagy mondjuk a női mosdóba. Mint hogyha mondjuk kifelé jössz a férfi mosdóból, ugye a piszoár felé, és látod, hogy hát már ott van valaki, a kislányoddal és kifelé.
0: Tehát, hogy... Néha drágám, üzenném, hogy hiába tudsz már egyedül mosdóba menni, akkor innentől apa kísér, jó?
2: Na, az már mondjuk aggályos, hogyha Dávidra parókát raksz, és úgy mentek be a női mosdóba. Itt is van egy határ. Meddig és ne tovább. Jó, Andi, és hogyha neked van egy kisfiad, akkor mit csináltok?
1: Hát szerintem valószínűleg a női beviszem be. Pont ezért, mert hogy ott zárt minden, másrészt meg ugye ott meg nekem lenne fura helyzet a férfi mosdóba, ha mondjuk én kijövök a gyerekkel, és ott állnak mit tudom én hárman a piszoárnál, hogy na, tehát hogy az már nekem lenne fura helyzet.
0: Uh-huh. Elhiszem, nyilván, de pont ezért választottam én is annó az ilyen helyzetekben a férfi mosdót, mert nekem meg az lett volna fura, hogy én bemegyek a nőibe, hiába
1: a kislányommal. Na jó, de te nem látsz semmit a nőibe, érted? Hát, tehát azon kívül, hogy hallod hát csurgatni a másikat, azon kívül nem látsz semmit.
2: Itt fölhozzák egyébként ebben a videóban, hogy meg a nők empatikusabbak. Jó, hát ez most szerintem ilyen szituációban annyira nem számít
1: meg
2: amúgy
1: igen.
2: Is. De ami még érdekel rólad, most ennek tükrében másképp csinálnád? Tehát meggyőztünk annyira, hogyha visszatekernénk az időt, akkor a női mosdóba mennél?
0: Kipróbálnám.
2: Jó. És mit szóltok az én megoldásomhoz? Mert az meg egy abszolút harmadik utas, és egyébként nagyon sokszor alkalmazom, hogyha lehet, és van rá lehetőség, akkor a mozgáskorlátozott WC-be megyek.
0: Uh-huh. Egyébként igen, annak is van logikája, mert azt vélhetően sokkal kevesebben használják.
2: Meg amúgy ott hát, lejjebb is van, könnyebb fölé tartani, hogyha úgy kell, úgy se ül le a deszkára, mert nem akarom, hogy leüljön, ő még nem tartja meg magát.
0: Aha.
1: Hát attól függ, hogyha külön van a mozgáskorlátozott WC, mert vannak olyan mosdók, ahol mondjuk nem külön van, de külön ajtó választja el.
2: Mert amúgy ez biztos, hogy tilos, gondolom én. Tehát, hogy a mozgáskorlátozottba bemenni.
0: Tehát, hogy te mindenképpen szabályt szexél.
2: Nem csak kérdezem, mert szerintem annyira logikus, meg én örültem ennek a felismerésnek, hogy ilyet tudok csinálni, és nem tagadom le, bárki kérdezi, én ezt megcsinálom, de hogy nekem ez a megoldás bevált a legtöbb helyen.
0: Amúgy tökre van benne logika, úgyhogy én megdicsérlek érte. Ügyes fiú vagy, jól gondolkoztál.
2: Na, köszönöm szépen. Oké, akkor ezek szerint, hát most, hogyha egy tanulságot kell leszűrnünk, akkor a legjobb az mindig az, hogyha a saját nemű szülő el tudja vinni mosdóba a gyereket.
0: Igen, szerintem az a legbiztosabb.
2: Ebből kéne kiindulni, de hogy egy nő meg egy férfi azért csak nem haragudna. Tehát, hogyha most úgy döntesz, mint a Roland, jelzem rosszul, akkor is... Most a többi férfi elnéző lesz, nem?
0: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy igen. Aki normális.
2: A nők is elnézőek lesznek, hogyha bemegy egy apuka. Az kell, hogy beszóljak, hogy jövök, férfi vagyok, jövök? Vagy még az se kell, mert hogyha látod, hogy ott állok kinn, akkor az oké?
1: Szerintem nem rossz, hogyha szól. Egyébként ez egy jó ötlet volt a részéről is, hogy tudják a nők, hogy ott van benn, mint férfi. Tehát, hogy ez szerintem egy jó ötlet ilyen szempontból. Most, hogyha nincs bent éppen senki, akkor nem nyilván teljesen mindegy, mert amikor kijössz, meglepődnek, de mivel látják, hogy gyerek van veled, ezért nem gondolom, hogy bárki is neki esne a férfinak azért, mert most a női mosdóba ment be a kislánnyal.
0: Szerintem egyébként mindegy melyikbe, mint olyan szempontból, hogyha normális a környezet, normális emberek vannak bent, függetlenül attól, hogy női mosdó, férfi mosdó, akkor megértőek lesznek.
2: És aki egyértelműen a Grinch-ennek a történetnek, az a csávó, aki fölhívta a 911-et, jelzem egyébként illegálisan, mert hogy ilyen dolgokkal aztán végig, tehát meghallgattam volna, hogy ott a vonal túl végén a csávó vagy nő hogyan kezeli a helyzetet, tehát ilyennel nem hívunk föl 911-et, ez nem vészhelyzet, de hogy ilyen emberek, és hogy itt mindenkit tényleg feljelentünk, felnyomunk, mi tudjuk jobban, azért na.
1: Hát meg itt az volt a leggázabb az egészben, hogy ugye minősíthetetlen volt a megnyilvánulása is, és hogy ugye az egyik kislány meg el is kezdett sírni, mert már annyira úgy rosszul érintette ez az egész helyzet, tehát hogyha most annyira jó fej akart, hát így idézőjelben jó fej akart volna lenni, hogy most akkor ő ott megmutatja, hogy ő az Zé, Jani, akkor is azért gondoljon már bele, hogy ott azért két kislány volt.
2: Pontosan.
1: Tehát, hogy nem viselkedünk így a gyerekek előtt.
2: Pontosan. Na, írjátok meg nálatok, hogy volt, mik a tapasztalatok. 0-20-97-8-97-8-5. Köszi!

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Öveket becsatolni, felszállásra felkészülni. Június 26-án a Tatai Vízzenevirág Fesztivál színpadán újra együtt a legendás páros Korda György és Balázs Klári. Ez az az este, ahol együtt énekel a család több generációja, ahol a nosztalgia és az igazi show találkozik. Jegyek és információ www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
1: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi Kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor operabeavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lisztdíjas fagottművész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tatavárus Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának megmentésére. Súlyosan megsérült egy magyar gyermek a Bledi várnál. Sörfesztivál lesz Párkányban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának megmentésére a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembereinek bevonásával, miután szerda reggel a valahamért legalacsonyabb volt a vízszint, tájékoztatta a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei Tavi Kirendeltségének vezetője szerdán az MTI-t. Pálinkás Imre Pál elmondta, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy naponta fél és egy centiméter között lehet a vízszint csökkenése egy-egy forró nyári napon, a legalacsonyabb vízállásra szeptember végén, október elején számítanak. A szakember jelezte, hogy már most levegőztető berendezéseket üzemeltek be a tó legmélyebb pontjain, kettőt a dínyési hullámtörőnél, kettőt az északi evezős pályánál. Amennyiben a vízszint még kritikusabbá válik, akkor mentőhalászatra is szükség lehet. Az őshonos fajtákat a közeli természetes vizekbe telepíthetik át, míg az invazív fajok halhúsfeldolgozóba kerülhetnek. Súlyosan megsérült egy magyar gyermek, miután szerdán lezuhant a szlovéniai Bledi vár melletti kilátónál, közölte a helyi rendőrség. A magyar család a vár körüli sétaúton haladt, amikor a gyermek az eddigi információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. A gyereket a helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a Ljubljanai klinikai központba szállították. A mentésben rendőrök, mentők, hegyi mentők és légi mentőegység is részt vett. A helyszínt a bűnügyi rendőrség, valamint egy vizsgálóbíró és egy ügyész is megvizsgálta. A rendőrség az összegyűjtött adatokat átadja az ügyészségnek, amely dönt az esetleges további intézkedésekről. A mai naptól 28-áig tart az Öregtó partján a Tatai Vízzenevirág Fesztivál. A rendezvényen a nappali programok és a családi zónák díjmentesen látogathatók délután 17 óráig. Többek között a Kalapjakab és az Alma Együttes is ad koncertet. A részletekről a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos oldalán tájékozódhatnak. Június 27-én, azaz most szombaton 10 szlovákiai, magyarországi és csehországi kézműves sörfőzde több mint 50 sörével vár mindenkit a Párkányi Kézműves Sörfesztivál. A helyszín a Párkányi rakpart, a Komp parkoló térsége, ahol 14 órakor kezdődik a program. A nap későbbi részében a fokozatos Dunai naplementéhez koncerteket is kínálnak a szervezők. A színpadon a Tök Max, a Bogas Zenekar, Nagy Bogi és az Imágó Mundi váltja egymást. A program ingyenesen látogatható.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, szinte felhő is alig lesz az égen, és az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. 30 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben. A magas UV-sugárzás miatt figyeljenek oda a bőrvédelmére, valamint igyanak megfelelő mennyiségű vizet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Így és Roland és Rédl Ádám. Így és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos morgen! Vidám reggelt mindenkinek!
2: Ha-ho!
1: 9 óra után járunk 5 perccel így. Ha-ho, Usate! Ha-ho, Ecsi! Na, kérem szépen, olyan infót kaptunk itt az M1-es kapcsán, így nem szoktak fogalmazni az útinformálában, de most megvan. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Figyelj, Tata és Biatorbágy között szakaszos araszolgatásra kell készülni.
2: Szakaszos araszolgatás. Milyen király? Ők is itt szerintem már unják a szófordulatokat, és keresnek valami jót.
1: Igen, araszolgassatok szakaszosan.
2: De várjál, ha egy szakasz araszolgat, akkor abból van menekvés? Vagy akkor az a szakasz már hazáig elaraszolgat? Vagy a szakasz nagyjának céljáig araszolgatnak?
1: Hát ha a szakasz együtt araszol, együtt araszol? Vagy nem tud együtt araszolni?
2: Hát szerintem együtt araszol. Hát külön nem tudnak araszolni, mert akkor nincs hova araszolni.
1: De akkor onnantól már nem lesz egy szakasz?
2: Nem tudom, én annyiszor kimondtam az araszol szót, hogy már nincs értelme. De jó, tetszik ez. Kreatívan kell megfogalmazni, hogy baj van.
1: Így van, tehát mindjárt dugó van Pest felé, de ezt egészen szépen megfogalmazták az útinformnál. Ez jelen pillanatban a helyzet, aki teheti, inkább válaszza szerintem az egyes főutat, már csak azért is, mert hogy már Tatabánya magasságában van torlódás az M1-esen, ezt látom.
2: Ha nem kenjük be magunkat naptejjel, akkor szakaszosan fogunk leégni. 25 fok van most, 33 lesz, de többnek érezzük azt, ami van, mint amennyi van.
1: Igen, ez bizonyos helyzetekben jó, hogyha valaki többnek érzi azt, ami van.
2: Szóval Ádi arra szól, hogy kenjétek be magatokat.
1: Ja, Andi ennek örülne, de ebben a helyzetben nem feltétlenül. Igen, és egyébként az UV, azt nézd már meg, mert ilyen légnyomásra hasonló hülyeségeket mondok, az de például az UV. Az
2: de ez miért szösznek kell az UV? 4 mérsékelt. Most na, az, hogy tudod, hogy 4-es az UV, akkor mi van? Kell nap elleni védelem, 18 óráig ez a lényeg.
1: Így van, ez a legfontosabb. Hamarosan beszélgetünk, Dániel Fit hívjuk majd, Dániel Figergőt, aki fellép. Ugye fellép a Vízzene Virág Fesztiválon szombaton este 7 órától. Ő kezdi a nagy színpadon aznap a programot. Úgyhogy kicsit kifaggatjuk Gergőt arról, hogy hogyan készül erre a koncertre, mi várható, meg egyébként van neki új dala, meg van olyan dal, ami ugye nálunk ezerrel pörög, például a Jacqueline ugye hatalmas nagy kedvencem, csak nálunk, hanem nálatok is, drága hallgatók, szóval lesz miről beszélgetni vele.
2: Meg fogom fejteni, meg fogom tőle kérdezni, első kézből fogjuk megtudni, hogy ki az a Jacqueline, jó? Tehát ebben mindenképpen belefutunk ma.
1: Te erre vagy kíváncsi?
2: Engem ez nagyon érdekel, előtte azonban én a hírek alatt olvasgattam itt a híreket. És nyilván te is ismered a francia-algériai influencert, a híres Jász Nobelt.
1: Jász Nobel? Szólnak külsőnök. Szandaszőlős, ott lakik.
2: Aki a marrákesi repülőtéren egy helyzetbe futott bele, és ezt meg akartam tőled kérdezni, még mielőtt itt nagyon elkezdünk interjúzgatni, mert ez engem esküszöm foglalkoztat. Itt van ez az influencer. Ő azt csinálta, hogy elment Marrakesbe kirándulni. És föltöltött egy videót, amiben szidja a helyi közlekedést. Itt most a videót már leszették, de azt írják, hogy annyira durván nem jegyezte meg a dolgokat. Arra hívta fel a figyelmet, egy kicsit idegesen, hogy a motorosokon miért nincs bukósisak, hogy ez tök veszélyes, meg, na jó, megjegyezte, hogy az utak ott Algériában is biztonságosabbak, már hogy még Algériában is biztonságosabbak, mint azon a helyen, ahol éppen jár, illetve hogy a közlekedési rendőrök gyakran ok nélkül állítanak meg nőket, hogy pénzt csikarjanak ki tőlük. Jó, ez utóbbi, ez tényleg furcsa, hogyha tényleg így van. Nem tudom.
1: Némi nemű korrupcióval vádolta meg a marokkói rendőröket.
2: Na, ezt így elmondta, és képzeld el, hogy lehozta a Mirror, hogy őt a repülőtéren kiállították a sorból, nem értette, hogy mi történik, és kiderült, hogy azért állították ki, mert hogy őt most ott letartóztatják, hiszen negatív kritikát közölt a nyaralásról.
1: Erősnek érzem.
2: Erős. Nagyon durva. Nagyon durva. És itt mind gondolkozom, tehát több aspektusa van a helyzetnek. Az egyik, valóban bosszantó, amikor semmihez nem értő influencerek elkezdenek mások előtt oltogatni embereket, anélkül, hogy utána járnak, nyomoznak, mindenki lehet influencer, mindenki bármit elmondhat, ez rágalmazás. Oké. Egy. Kettő. Emiatt börtönbe csukják, amikor elvileg szólásszabadság van? Hát azért mégsem Észak-Koreába járunk, tehát hogy azért, na. Három. milyen lehet a marrákesi rendőrség, hogy így kikapja? Tehát ott nyaral, csinál egy videót, aztán már félre is állítják.
1: Milyen? Hát önérzetes. Az biztos, hogy baromi önérzetes.
2: Önérzetes Lator.
1: Nekem, de... az apaszlator, igen. Nekem egyből az jutott eszembe, hogy régen az utalást tett boltoggá, de márakes. Szóval... De lehet, hogy ezzel így vannak a marokkói rendőrök is.
2: Lehet, hogy valóban nőket szednek ki pénzért a sorból, csak influencereket főleg. De hogy minden oldalról egy picit aggályos. Egyrészt le a kalappal a rendőrök előtt, hogy ilyen könnyen kiszagolták. Lehet, hogy már van ilyen influencer szagoló kutyájuk. Tehát, hogy ami tudja, hogy ki YouTube-ozik, meg TikTok-ozik, meg mit tudom én mi. De hogy a büntetés az durva, viszont amellett sem menjünk el, hogy tényleg ilyen hőbörgő, hőzöngő emberek mindenfelé, akik ezeket feltöltik most. Értem, lehet, hogy bukósisak nélküliek mennek, jó, tegye ki ez a véleménye, de hogy a rendőröket mi alapján gyanúsította meg, az is egy nagy kérdés.
1: Figyelj, emlékszem egy olyan sztorira, nem tudom már hol történt helyileg, hogy egy influencer azon kezdett el háborogni, hogy ő fölvitte volna, hotelben szállt meg, és fölvitte volna a haverjait, és hogy nem aludhattak ott a haverjai, csak úgy, egy hotelben. És utána hogy a hotel mondta, hogy ne haragudj, nekünk van egy szabályzatunk, hogy melyik szobában mennyien lehetnek, tehát hogy hány főre foglaltál, stb. Stb. És ezt nem lehet csak úgy megszegni, mert te úgy gondolod, hogy te X embert vendégül látsz a hotel szobádban. És akkor például ezt sem nagyon értette meg az
2: adott illetve. Én már attól rosszul vagyok, hogyha valaki influencerként hivatkozik arra, hogy neki jár, vagy neki jutnia kéne egy szobának, amit ő megkap. Tehát, hogy sokan ezzel viszélnek. Az más, hogyha szálloda kinéz valakit, és megbízza, hogy jöjjön oda videózni. Egyébként a Csonka Brandi szokott ilyeneket csinálni, hogy valamilyen céget reklámoz, úgyhogy elmegy oda, és gyakorlatilag reklámvideókat forgat, ez oké. De hogyha én megjelenek, mint ismert ember valahol, és közlöm, hogy én ismert ember vagyok, szóval engem engedjenek be az étterembe, úgyhogy nincs foglalásom, vagy adjanak nekem ingyen valamit, vagy nem tudom, ez nekem olyan büdös.
1: Ez abszolút az, és hallottam már ilyen sztorikat. Valamiért, én nem tudom miért, mert többször belefutottam abba, hogy én influencerekkel, meg hasonló ismert emberekkel egy helyen wellness-eztem, pedig aztán nem hozzájuk igazítottam a naptáramat. Tehát, hogy ilyet,
2: te voltál az egyetlen fizető vendég, ez volt a helyzet. Fizetted őket is.
1: Igen, én voltam így és rólad, Abalek, mindenki más ingyen szállt meg, én megfizettem érte. Nem, de hogy én futottam már bele ilyenekbe, úgyhogy láttam, hogy ez tényleg hogyan működik, de na, szóval, és tudom, hogy azok általában olyanok voltak, hogy ott tényleg nem fizettek a szállásért az illetők, de hallottam már ilyen történetet, amikor valaki ilyen önjelölt influencerként azt gondolta, hogy neki ingyen jár, aztán nagy pofára esés lett a vége, meg nagy háborgás.
2: És egyértelműen jogos, de például én nagyon sokáig röhögtem azokon az embereken, akiknek a Facebookjára ki van írva, hogy digitális tartalomkészítő, csak azért, mert videózott már a mobiljával. Azt nesze, most én is azzal lettem, és nem tudom leszedni.
1: Ugye, én is az vagyok
2: ezzel. Hát, ezt nem tudom, mi alapján nyomják ki, de ennyerővel nyilván mindenki influencer, csak ez az egész jelenség nekem büdös, és képzeld el, a múltkor ülök így az irodában, és bejön Kata, és kérdezi, hogy Ádi, te influencer vagy? Mondom, hogy szerintem itt tudom én, de hát valószínűleg a szó nemes értelmében nem, de hogy mert hogy most talált egy hirdetést, és próbálom visszagörgetni, nem fogom megtalálni, valami szálloda, vagy ilyen wellness hely hirdet olyat, hogy influencerek jelentkezését várják arra, hogy ingyen lakjanak náluk egy estét, és aztán posztoljanak róluk. Mondtam Katának, hogy influencer vagyok.
1: Akkor már is influencer vagyok.
2: Sőt, viszem a stábot. Akkor jön a Kata, aki a kamerát tartja, jön a Tomi, aki a mikrofon tartja, Roland, te mit fogsz csinálni? Tehát, hogy mi hattagú stábbal dolgozunk.
1: Én jacuzzizni. Az nem külön munkakör?
2: Igen, mert én olyan influencer vagyok, aki testdublőrt használ. Tehát amikor a jacuzzis részt mutatjuk, akkor a Roland fog látszódni.
1: Hát aztán baromi jól járnál velem, tényleg. Azt gondolom.
2: Hiteles, mert hasonlítunk.
1: Teljes mértékben. Figyelj, viszont ha már mind a ketten ilyen digitális tartalomkészítők vagyunk, akkor kezdjünk el hoteleket hívogatni, hát ha valahol kapunk ingyen szállást.
2: Vagy folytassuk a műsort, mert azt szeretik és működik.
1: Igen, én is ezt gondolom. Na hamarosan akkor Daniel Fit hívjuk, akit kifaggatunk majd a Vízzene Virág Fesztiválos szombati fellépéséről.

0: szombat este 7 órától Tatán a Vízzene Virág Fesztivál nagy színpadán nem más lesz látható és hallható, mint Dániel Fi. Dániel Fi Gergő pedig itt is van velünk már a vonalban.
1: Jó reggelt.
0: Halló, jó reggelt, szia Gergő.
2: Hello, császtok, sziasztok.
0: Na, hát mennyire robbant de nálad már a fesztivál szezon, mert hogy hát van zsírúj dal, ugye Honey Beast-tel közös, majd nem sokára erről is váltsunk azért néhány szót, de most így elsőként engem az érdekelne, hogy mennyire röffent már be ez az idei fesztivál szezon nálad.
2: Hát áll a jó Istennek, nekünk már azért áprilisztán elkezdődött ez a koncertezéses időszak, a kinti koncertezés. Azóta szerintem nem is volt, októberig nincs is szabad hétvégénk, vagy nem is volt áprilistól köbö. Tehát nekünk ez így már beindult. Nem azt mondom, hogy nem érzem a fáradtságot egy kicsit néha, de az a szeretet, meg azok a boldog pillanatok, amiket így megélhetek a zenekarommal is, meg az emberekkel, az nagyon sokat adnak.
0: Akkor te is úgy vagy vele, nem? Ilyen szempontból ilyen old school zenész beállítottságú vagy, hogy igazából ezek azok a pillanatok, amik

0: kért megéri ezt az egészet csinálni?
1: Hát lényegében igen. Olyan, mint egy, amikor kisgyerekként osztálykirándulni mentem, tudod, és akkor elmentem nagyon vártam már, hogy anyukám rakja a szendvicset, és beüljek a buszba, és elinduljak. Na most ez a buszos történet, ez addig jó, még visszafelé ugye nem kell indulni, hogy a visszafele utak azok a nagyon fárasztóak. Még oda menni koncert, ez nagyon szuper, utána a visszafele út, az szoktam azért sokszor megérezni, de mondom, ez fú, ilyen gyermeteki vágy, hogy na most megint beülhetünk a buszba, és akkor mehetünk. Ez még megmarad, remélem sokáig megmarad az élmény.
2: Gergő, van kocsid?
1: Van, persze.
2: Szuper, akkor nem lesz nehéz a kérdés, mert biztos vagyok benne, hogy a Forrás Rádió van benne beállítva. De itt az új lemez, ami egyébként szerintem zseniális lett, ez a Te hallasz. Szerinted mely dal a kedvencünk erről? Mit játszunk itt a legtöbbet?
1: Ne sírjál, értem, anyám.
2: És nem, a Jacqueline-t annyira nagyon szeretjük.
1: Jacqueline,
0: tényleg? És meg,
2: akartam tőled kérdezni, hogy ki ez a Jacqueline, mit kell róla tudni?
1: Hát igazából sok mindent nem kell.
2: Vagy hogy jött veled szembe ez a név? Tehát néztél egy Kalambó részt, vagy honnan?
1: Nem. A Jacqueline az, nem is annyira elnézem, egyszerűen jól jött ki a rím.
0: Ennyi, praktikus.
2: Ja, tényleg ennyi?
1: Jó lesz ezt kimondani, hogy Jacqueline megint megérkezett a taxim.
0: Most romboltuk rá a misztériumát.
2: Tényleg, néha azt veszem észre a frissebb dalokon, hogy így keresnek az előadók valami jó hangzatos szót, gyakran spanyolból áthozva, nem tudom, de hogy így, és így belerakják a dalba, és akkor az lesz a gerince. Ezek mögé kéne valami legendát rakni, én azt érzem.
1: Ez a legenda, vagy nincs legenda. Ja. A legendák is, ugye nem tudod, hogy van, létezik a legenda.
2: Na igen, de hogyha már mondtad a Parnograsztos közös munkát, akkor a közös munkákra is rászaladhatunk. Egyébként a Vízzenevi Regfesztiválon ők is fellépnek majd külön tőled, de hogy ezek a fúziók, ezek olyanok, hogy amúgy is rendszeresen vagytok egy térben, és akkor beszélgettek, és összejön organikusan, vagy ezeket tervezed-szervezed?
1: Általában egyébként ezek organikusan így működnek, bármi van, valahogy sokszor egymáshoz sodor minket az élet, nagyon sokszor találkozunk, akár ugye koncerteken természetesen, hogyha együtt muzsikálunk valamelyik fesztiválon, akkor azt a hajnalt, ezt végigtoljuk. Meg hát így már lényegében tényleg ilyen családtagokká váltunk egymásnak, tehát mindent megbeszélünk egymással, apróbb nyaralásokra megyünk egymáshoz. Szóval ez ilyen nagyon-nagyon jól működő, mint zenei kapcsolat, mint pedig tényleg ilyen családi kapcsolat.
0: Viszont én azt gondolom, hogy az egy nagyon klassz dolog, hogy tökre színesek ezek az együttműködések, tehát hogy nagyon jól álltok egymásnak, úgymond a Parnograsztal is, de a Honey Beast-tel is. Tehát, hogy ugye most a legfrissebb a Bárcsak lennék, ami ugye talán még nincs egy hetes, ez a dal, és már itt nálunk egyébként pörög.
2: Az ilyen rádiós sláger lett.
0: Igen, ezt akartam én is mondani, hogy ez egy ilyen kifejezetten rádiós slágerre sikeredett szerintem.
1: De jó, én is azt érzem amúgy, meg Szár Istennek fel is kapták az emberek, szóval. Nagyon, nem is tudom, most hanyadik felkapott, de valami 5-6-7. Igazából ez az nagyon-nagyon jó tudsz, hogy egy, amúgy az is egy jó fúzió tényleg, hogy így elsőre így a Daniel Fitt meg a Honey Beast-et nem biztos, hogy hallanád, de aztán mégis valami jó dolog sült ki belőle. Nagyon kedves emberek, jó volt a forgatás, ugye elutaztunk 4 városba, nagyon Zsófi 2-be, én 2-be, Prága, London, Párizs, Róma. És akkor ez annyira szürreális volt számomra, hogy reggel felülök a gépre, Párizsba, tartó gépre, és akkor este már jövünk vissza, és akkor forgattunk egyet ott. Ez zseniális volt ajánlattal.
0: Egyébként Gergő, ebben az is lehet, hogy te egy ennyire univerzális típus vagy, mármint ennyire univerzális zenész vagy, hogy ezért lehet az, hogy egyébként ennyire különböző előadókkal is működnek ezek a koprodukciók? Vagy miben látod te ennek a titkát? Van-e egyáltalán ennek bármiféle titka?
1: Lehetséges, hogy gyorsan rá tudok hangolódni valakire, vagy valamilyen fajta zenére. Meg én is örülök, hogyha hangolódhatok, mert ugye amiket full saját magam írok, abban azért megvan az a vibe, amit néha egy picit szeretnék megújítani. Csak nehéz, mert annyira lüktet bennem az a ritmus, meg az a zenei világ, amivel én dolgozom. És amikor kapok egy-egy ilyen kitekintést, akkor az jó, mert így bele tudom hozni az én saját világomat, meg megkaptam a például Honey Beast-es igazi flow-t, ami egy dalt én nem úgy nem biztos, hogy írtam volna, mert nem erre írok rá. És amikor megkaptam a demót, akkor erre most rá tudok írni én is, és akkor benne tudok lenni ebben a munkafolyamatban.
2: Közben nézem itt a programot. 27-én szombat este a tiétek a színpad, te 7-kor kezdesz, utána érkezik a Bagosi Brothers Company, és Dash is fellép még aznap este a színpadra. Ezt a csapatot mennyire bírod? Tehát, hogy mennyire vagytok ti egy rugón, és hogyan melegíted majd előttük a közönséget?
0: Most a Bagosira gondolsz, Adi?
2: Kíváncsi vagyok.
1: Mind a kettő, hát a Dash előtt is voltunk valahol, azt most nem tudom, hogy hol, meg Bagosi előtt is volt, játszottunk már. Szeretem mind a Bagosi belőző zenekart is, mert velük is jobban vagyunk is, mert meg Dash-el is találkoztunk már, mert nagyon-nagyon kedves ember volt, amikor Campus Fesztivál az volt, Debrecenben volt. Akkor ott voltunk előtte, játszottunk, és oda jött üdvözölni, és megölelni, ez tök jó érzés volt, hogy előtte nem találkoztunk, azt nem gondoltam volna, hogy így tudunk így is tesók lenni, hogy másfajta zenei világ van, vagy az ő természetesen más szint is, de nagyon kedves ember.
2: Szóval ilyenkor nem hetszelitek egymást egy kicsit? Tehát, hogy mit tudom, fordítva rakod be a mikrofont, kiúzzal egy erősítőt, valami kis viccet?
0: Nagyon technikusak, nagyon tudnák
1: értékelni. Hát az a baj, hogy ezek olyan produkciók már, hogy nem ugyanabban a mikrofonban vagyunk. Tehát, hogy itt vannak különböző emberek, akik ezt foglalkoznak, hogy ott legyen. Tehát ez nem az, hogy félre rakom a Dash-nek a mikrofonját, aztán majd ő feljön, azt meg kell.
2: De egyébként húzzátok egymást?
1: Vannak portetek, meg kamionok.
2: De húzzátok egymást a színpad mögött?
1: Nem, hát húzni, de nem, hát beszélgetünk és jól elhagyunk.
2: Hol vannak már azok a régi szép idők? Hol vannak már azok a régi szép idők, amikor az Irigy Hónai Mirigy a Lagzi Lajcsinak a kék a szeme refrényét 27-szer összevágta a playbacken, és fönn kellett maradni a színpadon? Semmi ilyet? Na, nem áll!
0: Ez már egy kicsit. Ádi úgy érzem leragadt valahol, nagyjából 25 évvel ezelőtt, igen, ebben a pop szakmában. Úgyhogy őt egy kicsit elvesztettük. Gergő, egy záró kérdés, mit ígérsz a rajongóknak, a helyi közönségnek, mire számíthatnak itt szombat este 7-től a Vízzene Virág Fesztivál nagy színpadán?
1: Boldogságot, szeretetet és hatalmas bulit kívánok, és az is lesz, mert amúgy ez a helyzet bárhol vagyunk, remélem ez így is van. Tényleg az emberek örülnek, buliznak, jól érzik magukat, és kiszögletnek egy kicsit a világ zajába.
2: Na, csak valami kulisszatitkot, egy apróságot, valamit, ami itt valahogy lesz, és aki minket hallgat, az tudja majd előre. Tehát mit tudom én, akár így a fúziós dalokból valamit előadsz, csak egyedül, vagy lesz egy olyan szóló, ami máshol nem. Valami kis gyöngyszem azoknak, akik most hallgatnak minket.
1: A gyöngyszem az igazából a tatai első koncertünk lesz, tehát hogy ugye nyáron ezt a megcsináld a tetliszteret, és akkor azt úgy viszed fel a színpadra, hogy nem tudsz minden egyes koncertre más csinálni. Tehát igazából itt most az, amit mi begyakoroltunk, jó sok próbán át, annak a gyümölcse van itt, és remélem, hogy azért ez már olyan setup, amire hát méltán büszkék lehetünk, azért van már konfetti, meg egy csomó minden ilyen szikra, meg nem tudom, nem értek hozzá, azért hogy a floor szettünk zseniális. Tehát itt most már így tényleg nekiadtuk a hangulatnak magunkat.
0: Gergő, akkor ezt a hangulatot élheti át mindenki szombat este 7 órától a Dánienti koncerten, a Vízzene Virág Fesztiválon. Gergő, köszönjük szépen, hogy itt voltál és beszélgettél velünk.
1: Nagyon köszönöm.
2: Köszi, várom a Jacqueline-t.
0: Szép napot, jó koncertet, ciao, ciao.
1: Hello. Ciao.
3: Forrás Rádió. És most jön a Vízzene Virág Fesztivál idei

0: problémák le. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.
1: Hoppá!
2: Sziasztok! Én vagyok Ricsipi.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten együtt

0: Pontosan 3:40 van, úgyhogy szépen lassan elérkezünk a Buenos Morgan végéhez. És hát így ebben a formában egyébként a hétre ezt most le is zárjuk, mert hogy holnap Best of-ot hozunk majd nektek.
1: Hallgassatok azt is, tehát nincs kifogás, azt is meg kell hallgatni. Azok a legjobb pillanatok, képzétek el, összeszedtem direkt a legjobbakat.
0: Igen, ki lett válogatva, tudományos alapon. Igen, mert aztán ugye délután már kint lesz a stáb a Vízzene Virág Fesztiválon. Egyébként ez így lesz majd szombaton és vasárnap is. Úgyhogy emiatt aztán hétfő reggel is majd a Best of pillanatokat hozzuk, de akkor én már itt leszek a stúdióban, és mellette ne felejtjétek, hogy hétfőn indítjuk a foci VB-s tippjátékunkat. Lehet majd minden nap tippelni egy adott mérkőzésre, egészen este 6 óráig, és akkor ezzel nyerhettek, ugye 4 órás dárcozást, ez lesz majd a napi nyeremény, meg egy wellness hétvége, az pedig majd a fődíj így 2 hét után, úgyhogy klassz lesz, játszatok velünk a következő 2 hétben.
1: Te várjál, tehát akkor te hétfőn begyűjtöd a tippeket, és kedden elmondjuk, hogy ki a hétfő nyertes?
0: Így van, tehát mindig másnap reggel sorsolunk, ez azért így fontos. Jó. Hát ugye alkalmazkodnunk kell a lebonyolításhoz, az meg ugye így van, hogy este, éjszaka, hajnalban vannak a meccsek.
1: Azt amúgy tudod, mert itt beszélgettünk róla, hogy miért vannak ilyen furcsa időpontban, miért nem variálták át a dolgokat, csak azért, hogy az európai közönségnek jobb legyen, mert ugye itt nagy a fizetőerő, meg stb. Hogy a BL döntőnél, ami Magyarországon volt, miért hozták korábbra? Én ezt nemrég tudtam meg, tök izgi.
0: Nem, ezt nem tudom.
1: Mert keleten, főleg ott Kína környékén nagy népszerűsége volt, sokan meg akarták nézni, és hogyha az itt nálunk azt hiszem 6-kor vagy a körül kezdődött, akkor ott még fent tudtak maradni, és családi programként meg tudták nézni. Na. Tehát, hogy ilyenekre figyelnek, úgyhogy ez egy érdekesség volt, de ami ennél fontosabb és rád vonatkozik, drága hallgató, hogy napi szinten lesz nyereményünk méghozzá a Huggies Darts jóvoltából 4 óra dárcozást lehet majd nyerni, és a vége lesz egy fő díjasunk, aki 3 nap 2 éjszakát kap, méghozzá a Duna Residence jóvoltából fél panzióval, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy eddig se osztottunk rossz nyereményeket, de most aztán rárakjuk a cseresznyét arra a bizonyos sörre.
0: A sörre? A sörre a cseresznyét?
1: Nem tudom, valamilyen nyárit akartam hozni. A fagyi jobb lett volna? Aha, lehet.
0: Ja, igen,
1: rárakjuk a habot a fagyira.
0: Így, fagyi tejszínhab cseresznye. Azt szerintem úgy teljesen jó. Igen, úgyhogy nagyon klassz nyereményeink lesznek. Én azt gondolom, hogy tényleg annak is érdemes tippelni, aki körülbelül hasonló szinten mozog a futballt, illetően, mint mondjuk te, Ádi.
1: Persze, meg egyébként szerintem, hogyha mindig konzekvensen úgy tippelsz, hogy minden nap mondjuk az egyes csapatra, előbb-utóbb csak nyer az egyes csapat.
0: Ja, igen, betippelsz egy olyan eredményt, ami mondjuk olyan relatív, hogy akkor így 2-1 mondjuk, nem?
1: Egyszer bejön. Várj, ezt most meg kell beszélnünk, hogy tudjam kedden, mikor jövök. Eredményt kell eltalálni, vagy nyertest?
0: Eredményt.
1: Ne!
0: Legyünk jó szívűek?
1: De ez tetszik nekem. Ez tetszik nekem, mert nyilván sokan akarnak játszani, mert nagy a nyeremény. Csináljuk azt, hogy eredményt kell tippelni, mint a fociban. És hogyha nincsen nyertes az eredmények között, akkor az nyer, aki a nyertes találta el.
0: Akkor azok közül sorsolunk.
1: És hogyha olyan sincs, akkor az nyer, aki jól leírta valamelyik csapat nevét.
0: Na jó, nem, hát azért, de nyilván ilyen lesz.
1: Mi igen. Azért az izénél nehéz, az én nagy esélyeseimnél, mi a nevük? Ott az nehéz leírni.
0: Kurászú, tudod, az lesz a baj, hogy nem nagyon fognak tovább menni a csoportból. Tehát, hogy az egyenes kieséses szakaszban ők már nem igazán lesznek ott vélhetően.
1: Jó, erre van szansz. Na, amúgy meg Vízzene Virág Fesztiválon leszünk ugye hétvégén, és sőt, én már ma este ott leszek a Damien koncerten, engem ez nagyon érdekel. 16. sorban leszek, hogyha akartok velem találkozni.
0: Kiszámolod, hogy ott álljál.
1: Ez a 0. nap egyébként, és holnap jön az első nap, igen, amikor már a műsor onnan szól. Úgy leszünk majd minden nap pénteken, szombaton és vasárnap is, hogy 2-től 6 óráig szól onnan a műsorunk. Lehet velünk személyesen találkozni, és lesznek Forrás Rádiós nyári nyereményeink.
0: Így van, mert hogy viszünk ki dobókockát, meg szerencsekereket, és akkor lehet velünk játszani. Én azt gondolom, hogy kifejezetten klassz élmény lesz. Nagyon meleg lesz, úgy készüljetek, úgyhogy folyadékfogyasztás az mindenféleképpen kelleni fog. Viszont köszönjük szépen már a figyelmet, köszönjük szépen annak az Andinak, aki... Mit emeljünk ki ma Andiról? Nem tudom.
1: Aki nagymamaként kötött ruhával befedett testét elrejtette a bámész szemek elől.
0: Így van, formás testét kötött pulcsi alá, mögé, fölé rejtette.
1: Jó, most valami böcsületeset kapsz tőlem a hétvégére, hogy szép lendülettel menjél bele, most valami nagyon szépet kapsz. Itt volt velünk az az I és Roland, aki még akkor sem megy be a női mosdóba, ha az indokolt lenne.
0: És köszönjük szépen annak a Rédül Ádámnak, aki Kuresszó felkent legnagyobb magyar rajongója.
1: egészségügy. De így szállunk bele a hétvégébe, akkor holnap best of, belem reggel legközelebb kedden, 6 után, de egész Vízzene Virág Fesztivál alatt itt leszek veled. Rolanddal is hétvégén találkoztok. A műsorok ugyanúgy mennek, tehát lesz majd Zicser is, meg lesz majd Köztér is, ugye?
0: Zicser az nem lesz, hát a Zicser helyett jelentkezünk majd a Vízzene Virág Fesztiválra.
1: Tényleg? Semmi sport?
0: Hát így most az elmarad, igen, úgyhogy a sportrajongóktól némi nemű türelmet kérek, de hát itt a hétköznapok során, meg aztán kiemelten foglalkozunk majd a foci VB-vel, hiszen ugye jön a tippjátékunk.
1: Jó, akkor folytatjuk így, hallgassátok a Forrás Rádiót mindig, Tomi a szó. Sziasztok!
0: Buenos morgen! Buenos
2: morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

hokirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, három nap, két éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Több vasút és buszállomáson osztanak vizet. Szlovénia is enyhíteni a barna medvék uniós védelmét. Először rendeznek motoros felvonulást a Tatai Vízzenevirág Fesztiválon. Hozom a részleteket a Forrás Rádió híreit, itt Taller Andreától hallják. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzései alapján meghosszabbította péntekig a másodfokú hőségriasztást, hétvégétől pedig már harmadfokúra emelik. A rekenő hőségben utazni sokaknak kényelmetlenebb, megterhelőbb, de a MÁV csoport idén is megtesz mindent, hogy enyhítse az utazással járó nehézségeket. A legmelegebb órákban, általában 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyenes vízosztással várják utasaikat a legforgalmasabb állomásokon. Budapesten a Balaton legforgalmasabb csomópontjain, illetve a nagyobb vidéki vasútállomásokon, buszállomások tekintetében pedig Budapesten két helyen, a kelenföldi, valamint a népligeti autóbuszállomáson, ezen kívül a megyeszékhelyek buszállomásain és Balatonfüreden is osztanak ásványvizet. Felhívták a figyelmet, hogy senki ne induljon el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül, lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást, és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra. Szlovénia is csatlakozott ahhoz a román kezdeményezéshez, amely a barna medvék Európai Uniós védettségi szintjének csökkentését sürgeti, mert a növekvő állomány egyre nagyobb veszélyt jelent az emberekre és haszonállatokra. A szlovén mezőgazdasági minisztérium szerint indokolt a jelenlegi természetvédelmi szabályok felülvizsgálata. Szlovéniában az egyik legsűrűbb Európában a barna medve állomány, és a hatóságok szerint egyre gyakoribbak az ember és a medve közötti konfliktusok. A szlovén kormány adatai szerint 2025 tavaszán 954 barna medve élt az országban, a becslés bizonytalansági tartománya 880 és 1051 között volt. A tárca szerint Szlovénia kiegyensúlyozott megközelítést tart szükségesnek, a megelőző intézkedések mellett gyors beavatkozást a problémás egyedek esetében, valamint az állomány aktív kezelését az EU élőhelyvédelmi irányelvének keretein belül. Először rendeznek motoros felvonulást a Vízzenevirág Fesztiválon, ahová várják a kétkeréken közlekedőket. A gyülekező június 27-én szombaton 12 és 12 óra 30 között lesz Tatán a Gasztró udvarnál, ezt követően a menet útvonala a következő lesz: Vértesszőlősi út, Ady Endre utca, Május 1 út, Váralja utca, Hajdu utca, Rákóczi út, és végül 13 órakor érkezés a Rokk-sziget nagyszínpadához. Márkától és típustól függetlenül minden motorost szeretettel várnak egy közös gurulásra. Folytatódik a filmklub a Szent György mezői olvasókör szervezésében Esztergomban. Június 26-án 18 órakor a Patterson című filmet tekinthetik meg. A vetítést követően beszélgetés lesz a filmről, amelyet Csimár Péter pedagógus vezet. A részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, szinte alig lesz felhő az égen, bármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 30 és 34 fok között ingadozik a hőmérséklet. Az UV sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, többfelé extrém erős lesz, ezért gondoskodni kell a bőr megfelelő védelméről, valamint fogyasszanak a nap folyamán megfelelő mennyiségű vizet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Na most azt hiszem, hogy megfőtt a fejem, és neked? Gondolom igen. Hello, hello, buenos morgen, kikoktél, beköszön. Indítom a négy órásat. Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással 12-ig együtt. Bulvár csokor, hogy ki lesz benne, na mondom mindjárt. Ale Farben, Walmart, Drake, és persze BB Rex a fétlesszel nyit már is a New Religion.

Grand Candy és Laos, a Flowers volt a tiétek, a tavalyi ebből hoztam. Ez a koktél, már ezt hallgatjátok, a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában szól, 10 és 2 között, tehát 4 órában kevés duma, jó sok zene, Lindes Tamással. Bulvárcsokrot ígértem, Robin Schulz kerül terítékre, mert ugye tudjátok, hát persze, hogy hozok tőle dalt is. Addig azonban ránézünk majd egy picit az időjárásra, nem tudom, hogy érdemese, lehet, hogy nem. A tudatlanság nagyon sokba kerül, na ezt az időjárás kapcsán is mondhatom, de amúgy ez a mai napi koktélos bölcsességem. Robert T. Kiyosaki. Ma neki köszönhetem. Köszi, Kiyosaki. Vagy köszi, Robert. Maradjon ez utóbbi. Üzse el az Ultán AT-val. Mindjárt jön a Moon to the Sun. Kellis is érkezik. Sound of Legend-ot pedig most hozok neked. I'm so excited. Csak slágerek közt a tiéd. Tonight.

Egy újdonsággal jelentkeztem mindenféle slágerlistát bombáz, Üzsel vagy Hugel, Ultra Nati és Imár Angel közösen. Moments of the Sun, így a dal, csak slágerek közrepült. Koktél 4 órában a Vízzene Virágfesztivál hivatalos rádiójában. Én Tamás, kettőig töltjük együtt az időt. Maximálisan, na kapaszkodj, maximálisan 34 fok ma. De nyugi, meg tudjuk ezt még emelni a hétvégére. 39-40, mondom 40, most már ennyit is látok. Igazából úgy fogunk kinézni, mint a grícsirkék. No, de se baj, ilyen is kell az életben, nem? No, és kell Bulvár Csokor, mindjárt Robin Schulz-al, ő Alidával közösködik. Előtte Wise, Little Mix Missy Elliott-tal, itt pedig a Nico Santos nevű úriember dala indul. Csak slágerek közt éltek a One Day. One.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és

Robin Schulz és Alida az In Your Eyes-al jelentkeztem, 6 évvel ezelőttről érkezett. Ez a koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Skacok, figyelem! Itt van Robin Schulz a Bulvár Csokorban, a mindig mosolygós, napszemüveges német slágergyáros. Úgy néz ki, hogy teljesen bekeményített az éjszakában. Alig egy hónapja még azon pörögtünk, hogy a csillogó retro futurisztikus Better Times című trackjével akart szebb időket hozni a mindennapjainkba, de most valami egészen más történt. Robin fogta magát, összeállt a zenei fenegyerekkel, Martin Holgerrel, és ledobták a klub bombát. A friss pletykák szerint a stúdióban elszabadult a pokol, ugyanis az új közös cuccuk minden, csak nem a megszokott lágy, dallamos house zene. Súlyos, fémes és könyörtelen. Na, állítólag így jellemezte. De hogy mi van a háttérben, Robin megunta a rádióbarát slágereket, és átmegy a sötét oldalra. Úristen, ez már olyan Star Wars-os. No, reméljük, azért finomabb zenéket is kapunk tőle. Robin Schulz az imént a Bulvár Csókorban és persze muzsikában is. Black Eyed Peas-dal, Anitával, Dr. Béres Király Viktorral az Orsist hozza, Selena Gomez pedig most jelentkezik az In the Dark-kal, csak is slágerek közt a tiéd.

0: Justin Bieber dalával zártam az első órát a Cocktailban, ez volt a Love Yourself. Te a Forrás Rádiót hallgatod, köszi, hogy itt vagy. 4 órában kevés duma, jó sok zene, no meg Andi a legfrissebbekkel, aztán Chris von Drácz és a Madonna átirat. Ilyen lesz a Holiday.
1: Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a Cocktail, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
4: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
7: Bor, jókedv, barátság. A Garam menti nyitott pincéken, a három folyó völgyében. Várunk szeretettel június 27-én szombaton, délután 2-től, nagyszerű hangulattal és finom falatokkal,
8: a Párkány melletti Garamkövesden,
7: ahol korlátlanul kóstolhatsz
8: mind a 13 pincében,
7: és még egy palackbort is választhatsz mindössze 25 euróért.
8: Bővebb információk
7: a www.garammenti.net honlapon.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, üdvözlöm Önöket! Megkezdődött a kisbéri piac felújítása, szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére, megkezdődött a Raffaello Lodzsák restaurálása a Vatikánban. A mikrofon mögött itt Taler Andrea, jönnek a részletek. Megkezdődött a kisbéri piac tér felújítása. A 200 millió forintos fejlesztés nyomán fedett pavilonsor, rendezett autóparkoló és vizes blokk épül, valamint megújulnak a tér burkolatok, mondta el az MTI-nek a polgármester. Sinkovics Zoltán tájékoztatása szerint az 5 hónapig tartó felújítás alatt a csütörtöki piacnapok megmaradnak, de a közlekedési rend változhat. A fejlesztéssel egy kisvárosias hangulatú, városközponthoz igazodó piac tér jön létre, mondta a polgármester. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak, közölte a karitatív szervezet az MTI-vel. A közleményben felidézték, hogy szerda este súlyos földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét. A 7-es erősséget jóval meghaladó rengések jelentős károkat okoztak Caracasban. A több mint 20 utórengés következtében számos további épület dőlt össze. A katasztrófa eddig 32 halálos áldozatot követelt, és 700-nál is több sérültet látnak el. Számuk az idő előre haladtával várhatóan növekedni fog, tették hozzá. Megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb restaurálási munkája a Vatikánban. Az apostoli palotákban található Raffaello Lodzsák felújítása 5 évig tart majd, jelentette be a helyreállítási munkákról tartott szerdai sajtótájékoztatón Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója. Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A reneszánsz művészet egyik remekének restaurálása nagy kihívást jelent, mondta Barbara Jatta. A Vatikáni Múzeum 20 fős restaurátor csapatának feladata lesz, hogy új fényt adjon a lodzsák freskóinak, stúkóinak és más dekorációinak. A helyreállításhoz a már más műkincsek esetében is alkalmazott lézertechnológiát használják. Az MCE Csillagász Klub a mai napon 17 órától várja az érdeklődőket a Tatabányai József Attila könyvtárban. Az előadás apropóját a június 30-ai Kisbolygók világnapja adja, témája pedig a naprendszer kisbolygóinak izgalmas világa lesz. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, szinte alig lesz felhő az égen, bármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 30 és 34 fok között ingadozik a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, többfelé extrém erős lesz, ezért gondoskodni kell a bőr megfelelő védelméről, valamint fogyasszanak a nap folyamán megfelelő mennyiségű vizet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Egészen kettőig én is. Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Jön a Bulvár Csokor, benne a Punani Masszív, mesélek róluk, úgyhogy nagyon-nagyon füleljetek. Addig kiváló dalok a Fastboytól, Swedish House Mafiától, Mike Posnertől, no meg Chris Van Dusttól. Itt érkezik a Madonna feldolgozás. Jól sikerült, nyit már is a Holiday!

múlt tavalyi duranása itt a Forráson. Nothing lasts forever. Csak slágerek közt hoztam. Ez a Cocktail 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és természetesen Tamással kettőig együtt. Ebben is hozok bulvár csokrot, benne pedig a Punani Masszív, hol volt teltházas koncert, és hogy hol lesz. Na mind a kettőről regélek, úgyhogy majd nagyon fülej. A tudatlanság nagyon sokba kerül. Ez a mai napi koktélos bölcsességem Robert T. Kiyosakinak. Köszi! Ma sem lesz hideg, jó meleggel találkoztok, ma és névnaposokkal is. Mindjárt itt lesznek a Vilmosok, addig pedig legjobbjaink Matt Simmons, Mimi Webb, valamint a Well Hello és Miller Dávid kollab.

Matt Simons és a Catch and Release 11 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Cocktail 4 órában kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással. Rákukkantottam a kalendáriumra, a mai nap születte Haraszti Mici. Tudjátok, ki volt ő? A Hipolita lakájában játszotta Sejdernét. No, fel kell, hogy elevenítsem, úgy gondolom. Ma a Vilmosok ünnepelnek, a germán eredetű Wilhelm névnek latinosított Wilhelmus formájából származik. Jelentése akarat és védősisak. Vilmosok, boldogat nektek, a többieknek üzi, köszöntsétek őket, örülnek mindennek is. Például a Punani masszív dalának is fognak, mert hogy a Bulvár csokorban is ők szerepelnek. Előtte Molokko, a Zambr, na meg a Pretty Much, és az Eyes of You, hozom csak slágerek közt, mutat

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Június 25-én egy igazán különleges estér indul a Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Demién Ferenc koncertjén
3: a Hogyan tudnék élni nélküled című film két sztárja is színpadra lép.
2: Egy este, amit át kell élni az öreg tópartján. Jegyed van már?
1: Azt hiszem.
2: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Vízzenevirágfesztivál.hu.
2: Négy nap. Végtelen élmény.
4: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
5: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
6: Strandidő. A komáromi Brigéció gyógyfürdő strandja csak önre vár. Úszómedence, csúszdás család élmény és gyermekmedencék. Ugorjon bele a nyárba! komáromfürdő.hu.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
8: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.
9: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Pullani Masszív, valamint Pap Szabi kollabot hoztam. Imádom a Partizánt. Erősítettük a hazai vonalat itt a Forráson. Köszönöm, hogy itt vagy, 4 órában kevés duma, jó sok zene. Itt a Bulvár Csokor, benne pedig a Punani, a pécsi fene gyerekek. Alig néhány hete egy olyan elképesztő nosztalgikus időutazásra hívták a közönséget, amilyet még nem látott a főváros. Pontosan 20 éve dobták le a hazai zenei palettát teljesen átrajzoló Körkorkép című bombájukat, és ezt most egy brutális teltház közeli ünnepi zúzással köszönték meg a rajongóknak. No de, nincs megállás és nincs pihenés, alig száradt meg a pólójuk, a punani rakéták már is beízítottak, ugyanis a hétvégén, június 27-én szombaton már Balatonon robbantják fel a színpadot. Nos, ha kíváncsiak vagytok többre, akkor a hivatalos Facebook oldalukat nagyon tudom ajánlani. Evelyn Lemmings My című durranását is jön mindjárt, itt lesz a BTS, elsőként pedig a Glockenbach és SDS közössel bombázlak, csak slágerek közt repül a Dirty Dancing.

0: Kelly. Belezártam a második órát a Koktélban. Te a Forrás Rádiót hallgatod, a 4 órás magazinműsor Kevés Dumával, jó sok zenével a tiéd. Kettőig töltjük együtt az időt. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán nyitom a harmadikat Felix Kártallal. Ilyen lesz a The Way.
1: Huszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től 2 héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
3: Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
5: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
6: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi Kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor opera beavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával, este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas Fagott művész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! Intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának megmentésére, súlyosan megsérült egy magyar gyerek a Bledivárnál, sörfesztivál lesz Párkányban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának megmentésére a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembereinek bevonásával, miután szerda reggel a valaha mért legalacsonyabb volt a vízszint, tájékoztatta a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője szerdán az MTI-t. Pálinkás Imre Pál elmondta, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy naponta fél és egy centiméter között lehet a vízszint csökkenése egy-egy forró nyári napon, a legalacsonyabb vízállásra szeptember végén, október elején számítanak. A szakember jelezte, hogy már most levegőztető berendezéseket üzemeltek be a tó legmélyebb pontjain, 2 a dínyési hullámtörőnél, 2 az északi evezős pályánál. Amennyiben a vízszint még kritikusabbá válik, akkor mentőhalászatra is szükség lehet. Az őshonos fajtákat a közeli természetes vizekbe telepíthetik át, míg az invazív fajok halhúsfeldolgozóba kerülhetnek. Súlyosan megsérült egy magyar gyermek, miután szerdán lezuhant a szlovéniai Bledivár melletti kilátónál, közölte a helyi rendőrség. A magyar család a vár körüli sétaúton haladt, amikor a gyermek az eddigi információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. A gyereket a helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a Ljubljanai klinikai központba szállították. A mentésben rendőrök, mentők, hegyi mentők és légi mentőegység is részt vett. A helyszínt a bűnügyi rendőrség, valamint egy vizsgálóbíró és egy ügyész is megvizsgálta. A rendőrség az összegyűjtött adatokat átadja az ügyészségnek, amely dönt az esetleges további intézkedésekről. A mai naptól 28-áig tart az Öregtó partján a Tatai Vízzenevirág Fesztivál. A rendezvényen a nappali programok és a családi zónák díjmentesen látogathatók délután 17 óráig. Többek között a Kalapjakab és az Alma Együttes is ad koncertet. A részletekről a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos oldalán tájékozódhatnak. Június 27-én, azaz most szombaton 10 szlovákiai, magyarországi és csehországi kézműves sörfőzde több mint 50 sörével vár mindenkit a Párkányi Kézműves Sörfesztivál. A helyszín a Párkányi rakpart, a Komp parkoló térsége, ahol 14 órakor kezdődik a program. A nap későbbi részében a fokozatos Dunai naplementéhez koncerteket is kínálnak a szervezők. A színpadon a Tök Max, a Bogas zenekar, Nagy Bogi és az Imágó Mundi váltja egymást. A program ingyenesen látogatható.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, szinte felhő is alig lesz az égen, és az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. 30 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben. A magas UV-sugárzás miatt figyeljenek oda a bőrvédelmére, valamint igyanak megfelelő mennyiségű vizet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hölgyek, urak, beleugrottunk a harmadik órába, hogy elbédeltek jó étvágyat. Ha már túl vagytok rajta, akkor kellemes büfét, jön a Bulvárcsokor, benne The Weeknd és Buenos Morgan visszatekintőt is kapsz. Jön Vásovszki Live-dal, itt lesz a BSV Train, na meg Felix Kártán ígértem, hát persze, hogy hozom a The Way a tiétek. Tartsatok velem, nagyon-nagyon szép délutánt!

üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés, forrásrádió. Buliszt velünk végig a nyarat.

A Mary Mary egykoriával a Shackleszel a Wachowski Live jelentkezett, tavaly évből szállítottam. Koktél 4 órában kevés Duma jó sok zene, mindez Tamással. Egészen 2-ig lehetünk együtt. Bulla Csokor persze, hogy érkezik ebben az órában is, The Weekendről mindenképpen regélek neked. Képzeld el, egy arany robotlány is szóba kerül. Na mindjárt hozom a részleteket, sőt Buenos Morgan visszatekintővel is találkozol, benne pedig Rolanddal, aki egy évzáron volt. Ezt is hozom mindjárt. A tudatlanság nagyon sokba kerül, mondta mindezt Robert E. Kiyosaki. Köszi neki a mai napi koktélos bölcsességet. Erős a forgalom az M1-esen, Budapest felé Tatai és Biatorbágy között helyenként csak arra szólnak a járművek. Legyen a türelem a barátotok. No és a Forrás Rádió 0-20-9-7-8-9-7-8-5-ös a számom. Ha van infót, dobd el nekem. Köszi. Grumi és Tyler Show, Girl Salad, no meg Elton John, és mellette Dua Lipa. Csak slágerek közt a Cold Heart a tiéd. This is Elton John.

0: Tamásra, köszönöm, hogy velem tartasz. Nem sokára a Buenos Morgan visszatekintő és a tiéd lesz, hogy hány perces Roland, no, mondom ám nem sokára. Addig The Weeknd, mert hogy a Bulvár csokorban persze, hogy ígértem. A legfrissebb backstage infók szerint a srác európai stadion turnéja akkora fokozatra kapcsolt, hogy az már szinte illegális. Képzeljétek el, hogy az After Hours Still Down turné csak ebben az évben már több mint 400 millió dolláros bevételt generált, és több mint 3 millió jegyet adtak erre. Ezzel hivatalosan is övi a történelem legjövedelmezőbb szóló férfi turnéja. No de nem is ez a legnagyobb pletyka. A napokban indult el a gigantikus európai szakasz Koppenhágában, és a rajongók konkrétan sokkot kaptak, amikor meglátták a színpadot. Abel ugyanis fogta magát, és egy legendás japán képző művésszel, Hajime Sorojamával partnerségben felállított a nézőtér közepén egy 12 méter magas csillogó arany robotlány szobrot. A szakértők szerint ez a vala volt legnagyobb képzőművészeti alkotás, amit koncert színpadra terveztek. Apukám, erre rá kell néznem mindenképpen, biztos fent van a videó megosztom, rákukkolok. 12 méter magas csillogó arany robotlány szobor. Bulvár csokor, benne The Weeknd, és ígérem, hogy énekelni is fog rögvest. Jön Pink is, a Purple Disco Machine-tól is hozok egy darabot, Tupac és a California Love, fú de nagy durranás. The Weeknd pedig egyből a kereskedelmi szünet után jelentkezik. Ilyen lesz a Sacrifice.
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Június 27-én Dániel Fi érkezik a Vízzene Virág Fesztivál nagy színpadára. Készülj egy különleges nyári estére az Öreg Tó partján, ahol az őszinte dalok, a közös éneklés és a fesztivál hangulat garantál. Hívd a barátokat, és éld át élőben Dániel Fi koncertjét Tatán. Jegyed van már? www.vizzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám

0: és a Beautiful Trauma 2017-ből érkezett. Te a koktélt hallgatod a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Köszönöm, hogy velem tartasz. 2 óráig teheted. A Bonus Morgan visszatekintőhöz értünk. Roland évzáró járt, képzeljétek el, és körülbelül olyan hosszú volt az évzáró, 3 perces állítólag, mint ő maga a hálószobában. Legalábbis ezt mondta. Vagy nem? Na mindegy, a részleteket mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ragyogóan szép, harmonikus társasági kapcsolatokban gazdag, gyönyörű napot kívánok nektek, drága hallgatók, hello!
3: Nem akárhonnan vetted ezt a gondolatot? A 3 perces évzáróról.
2: Nem, hát rövid évzáról jártam tegnap, hál' Istennek, maximális respekthez.
3: Ritka az.
2: Ezúton is kislányom iskolájának, meg az igazgató asszonynak, mert egyébként egy elképesztően jó gondolat volt, mondtam is neked, kiemelem adásban is, példaértékű igazgatói beszédet hallottam tegnap, és... igazgató asszonynak körülbelül annyival állt a beszéde, hogy akkor kedves diákok, meg kedves szülők, én ezt most nem fogom itt elhúzni, mert hogy igazából mindenki már a nyarat várja, a diákok jó pihenést, fagyizzatok sokat, ezennel a tanévet bezárom. Tehát egy 2,5 percben ezt így összegezte, hát mondom, tökéletes. Tehát így kell kinéznie egy jó igazgatói beszédnek egy évzáron.
3: Majd ezután leadták a tüskevárat, amit kötelező volt széken ülve végignézni.
2: Így van, és a szülők pedig megnézték együtt a Ben Hurt.
3: Így. Nagyjából ez volt a program. De ez egyébként klassz. Tehát ezt mindenhol így kéne. Szerintem ebben nem kéne ennél többet belerakni, sőt, nekem már az is furcsa, de mindenki azt mondja, hogy így van, úgyhogy biztos van valami logikája, hogy ezt az egészet az iskola utolsó napján kívül kell megszervezni.
2: Egyébként ennek van gyakorlati ok, ezt elmondom neked, hogy igazából ugye azt írja elő a törvény, hogy az utolsó napig meg kell adni az esélyt a diáknak a javításra, és hogyha utolsó nap ő még felel, vagy bármi, akkor utána ugye le kell zárni, bizonyítványokat kitölteni, stb.
3: Ja, mutass egy példát a gyakorlatból, ahol ez megtörtént.
2: Én értem, de ez egy előírás, tehát ehhez muszáj, hogy tartsák
3: magukat az iskolák. Tehát régen erre nem volt jogunk.
2: De figyelj, nálunk régen is külön volt az évzáró, én ezt már mondtam neked tegnap is.
3: De tegnap se figyeltem. De csak az, hogy na mindegy, és ünneplőbe kell? Tehát, hogy mindenki ünneplőben döglik meg a napon?
2: Hát alapvetően azért igen, hát meg kell adni a tiszteletet. Még miben menni? Pólóba, rövid nadrágba?
3: Hát ami jól esik, de ilyenkor annyira jó a lányoknak. Hát, ilyenkor legalább engedjük már meg a fiúknak a szoknyát egy napra.
2: Biztos szép rendben.
3: Nem, te szerintem adnák.
2: Abszolút, hogy ne, persze. Megjelenik Sanyik a miniszoknyában, hogy ne.
3: Szerintem működne. Na jó, de akkor ti most kész vagytok?
2: Hát 2-ből 1 kipipálva.
3: Ja, mert még egy lesz.
2: Még egy lesz, igen.
3: Ó, sosincsenek vége. Na jó, hát akkor az évzáros hetek vannak. És erre el kell menni? Tehát, hogy...
2: Nem.
3: Hogy nem, tehát nem kötelező. Jó, és nincs ilyen, hogy diákbeszéd, meg ilyen oklevelet adunk át, olyan oklevelet adunk át, mondtad, hogy Nia is kapott valamit.
2: Ja nem. Tehát Nia nem kapott úgy külön semmit, nem, ezt egy köszöntésből vettem, ott az egyik diák kapott valami elismerést, és akkor abba fogalmaztak így, hogy a társasági kapcsolatai harmonikus. Hát mondom, ez egy gyönyörű szép megfogalmazás.
3: Szerintem egyébként a ChatGPT-t már az igazgatók is használják.
2: Ez nem az igazgatói beszédben volt, ez egy külön mondom, egy ilyen egyéni méltatásban volt. Jó, egyébként nyilván tök klassz, meg abszolút büszkeség, hogyha ha valakinek a gyermeke vehet át bármilyen egyéni elismerést, úgyhogy tényleg ez egy klassz dolog, csak mondom, ez a megfogalmazás egy kicsit így megütött a fülemet, tehát nyilván ugye ez arra vonatkozik, hogy egyébként egy közösségi ember és mindenki szereti, csak ezt próbálták a létező legelegánsabb módon megfogalmazni.
3: Ez nagyon, tehát a termetes aorta pumpájában, mint amikor Csói megszerzi a Nina Simasotát.
2: Az a zseniális rész, imádom a jó barátokból, aki nem látta még pótolja, igen. Ez a hogyan írjuk a jálólevelet Chandlernek és Mónikának.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap.

James Hype és Shamil Battles, a 7 Seconds, elzártam a harmadik órát. Jön Kitty, a legfrissebbeket hozza, aztán beúrunk a negyedikbe. Jó, Noel Hollerrel és a Safri Duo-val. Ilyen lesz a Helele.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Erő, energia és hamisítatlan rock hangulat. Ezt hozza magával a Ród június 27-én a Vízzenevirág Fesztivál Rock Szigetére. Őszinte dalok, amiket több ezer ember üvölt egyszer.
2: Nem elég a szádból.
1: Ha igazi fesztivál élményre vágysz, ott a helyed a Ród koncertjén Tatán. Te ott leszel az első sorban.
3: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
4: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazma adásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
5: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Bor, jókedv, barátság. A Garam menti nyitott pincéken, a három folyó völgyében. Várunk szeretettel június 27-én szombaton, délután 2-től, nagyszerű hangulattal és finom falatokkal,
7: a Párkány melletti Garamkövesden,
6: ahol korlátlanul kóstolhatsz
7: mind a 13 pincében,
6: és még egy palackbort is választhatsz mindössze 25 euróért.
7: Bővebb információk a www.garammenti.net honlapon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! Július 1-én ellenőrzés sorozat indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Mintegy 10 tonna papíráru adományt kap a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A venezuelai földrengés után készenlétben áll a baptista mentőcsapat, szolidaritási akció is indult. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV az MTI-vel. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják, kiemeltem. Mintegy 10 tonnányi 30 millió forint értékű egy évre elegendő papíráru adományt kap a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat nevelőszülői hálózata és az általa fenntartott családok átmeneti otthona, jelentették be sajtótájékoztatón. Szabadhegy Péter, a Szeretett Szolgálat elnöke elmondta, az 1998 óta működő nevelőszülői hálózatukban eddig mintegy 900 gyerek nőtt fel, jelenleg pedig 105 családnál majdnem 300 gyerek él. A papíráru adományt biztosító tulajdonos ügyvezető igazgatója Vajda Attila közölte, hogy 2020 óta támogatják a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálatot, mert úgy hiszik, hogy egy vállalat társadalmi szerepvállalása akkor hiteles, ha a segítség kézzel fogható és valóban eljut azokhoz, akiknek szükségük van rá. Készenlétben áll a baptista mentőcsapat, hogyha szükséges, segítséget nyújtson a venezuelai földrengés után. Megkezdődött a szolidaritási akció is a rászorulók támogatására, közölte a Szeretett Szolgálat csütörtökön az MTI-vel. A baptista Szeretett Szolgálat közleményében felidézték, hogy Venezuela északnyugati részét kevesebb mint 1 perc különbséggel rázta meg szerdán 2 nagy erejű földrengés. A 7,2-es, illetve 7,5-ös erősségű földmozgások miatt a kormány rendkívüli állapotot hirdetett ki. Egyelőre 32 halálos áldozatról és 700 sérültről számolt be a latin-amerikai ország elnöke. Caracasban és környékén sok épület összeomlott. Először rendeznek motoros felvonulást a Tatai Vízzenevirág Fesztiválon, ahova várják a két keréken közlekedőket. A gyülekező június 27-én, vagyis most szombaton dél és fél egy között lesz Tatán, a gasztroudvarnál. Ezt követően a menet útvonala a következő: Vértesszőlősi út, Ady Endre utca, Május 1 út, Váralja utca, Hajdú utca, Rákóczi út, és végül 13 órakor érkezés a Rokk-sziget nagyszínpadához. Márkától és típustól függetlenül minden motorost szeretettel várnak egy közös gurulásra.
0: Időjárás.
1: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk a térségben, csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, 33 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap még jobban rákapcsol a hőség, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 30-35 fok valószínű. Figyeljenek oda a megfelelő folyadékbevitelre, és lehetőség szerint kerüljék a tűző napot.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Emlékeztek a Replay című ijáznótára? Nos, ennél kapcsán a bulvár csokorba mindenképpen belepakolom az urat. Jó, háló, ez a Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Milyen zenével? Hát Bob Sinclairrel és Kaizővel, itt lesz Jason Derulo, Nelly, no meg kezdésként Noel Holler és a Salfri duo, a közös, a helelele. Tartsa le!

Sinclair és Kaizo az Icon Wait-tel jelentkezett Cocktail 4 órában. Kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással. Ez az úr még tudja, hogy a miénk. Bulvár Csókor rövidesen, benne pedig Replay. Nem, nem Replay, hanem IAZ. A Replay pedig a dal címe lesz. A következő fél órában tudja, hogy repül felétek. A tudatlanság nagyon sokba kerül, mondta Roberti Kiyosaki, neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Mindjárt ránézünk a futball VB mai meccseire. Mi volt, mi lesz? Kiderül nem sokára. Addig viszont hozom a 5 Seconds of Summer-től az egyik klasszikot, Ed Sheeran is énekel, a Valmar és 100 Scenes közös pedig most, csak slágerek közt itt az Átutazó.

0: A 5 Seconds of Summer és a Want You Back pontosan 8 évvel ezelőttről volt a tiéd. Ez a koktél kevés dumával, jó sok zenével. Kettőig töltjük együtt az időt, a következő fél órában pedig már, ahogy ígértem, megkapod a bulvár csókrot, és úgy napközben megkapod ma 33-34 fokot, a hétvégére pedig ez szépen felkúszik akár 40-re is. No, de nem erről akartam regélni neked, hanem a futball VB-ről, mert hisz zajlik kőkeményen, jövő héten pedig még a játékunkkal is találkozol, úgyhogy akkor meg különösen ajánlom neked a Forrás Rádiót. No szóval, a mai meccsek: Marokko-Haiti 4-2, Skócia-Brazília 0-3, Csehország-Mexikó 0-3, Dél-Afrika-Dél-Korea 1-0, és hogy mik vannak még előttünk: Curaçao, Elefánt, Csontpart, valamint az Ecuador-Németország mérkőzések, mindkettő 10 órakor kezdődik, az egyik a másik csatornán. Úgyhogy futballrajongók, ma sem fogtok unatkozni. No és jó hírem van, az elerajongók sem fognak unatkozni, hiszen mindjárt a Crash Elements, valamint Dyson Mike Bright közös érkezik. Itt lesz Alan Walker szóránával, a kereskedelmi szünet után pedig Zsübel és NLE Csupa közöse repül a Triple A. Mutatom!
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Szürke hájog, személyplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
4: A komáromi Brigéció gyógyfürdő önre vár. Élvezze úszó- és gyógymedencéinket, szauna világunkat. Szép kártyát is elfogadunk. komáromfürdő.hu. Télen-nyáron jó választás.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Don't you know I-

Képesztő Coachella szintű gigantikus tömeg előtt zúzott Ázsiában. A Fülöp-szigeteki Bayugan Cityben akkora tömeg gyűlt össze miatt a napokban, hogy a helyszíni beszámolók szerint a rotundai körforgalom környékén konkrétan megbénult a közlekedés. No, ez nem itt van Tatabányán a Dózsa-kerti körforgalom után, amely kicsit arrébb. Na, vajon ez a hatalmas ázsiai és indiai turné pörgés egy teljesen új album előszele is lehet? Nos, a benfentesek szerint a stúdióban már most is izzanak a vonalak, és az komoly meglepetésre készül. Kíváncsian várjuk. Már csak azért is, mert én például imádtam tőle azt, amivel mindjárt jelentkezem. Jön Shakira és Burna Boy-jal. Hát persze, hogy a Die Die, alias a futball VB hivatalos himnusza lesz a tiétek. Előtte Samu Ádám Curtis-szel, itt pedig hamar a bulvárcsokorban ijátsz, akkor ő csak slágerek közt tiétek a replay.

0: Niki Orr, vele zártam ezt az órát, sőt magát a goktélt is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmed, a sát mi abszolút egyébként. Az előző 4 órában tisztől mostanáig a 4 órás magazin műsor. Kevés dumával, jó sok zenével volt a tiéd, holnap is lesz, ugyancsak 10 és 2 óra között, utána pedig repülünk ki Tatára a Vízzene Virág Fesztiválra. No de, holnap 10 óra, gyere el, mindenképpen hozd a koktélos poharadat, szomjasan érkezz, aztán töltögetjük 4 órában. A folytatás Bálint Lackót hozzá eljön a délutáni csúcs, egészen 6-ig az utak híreivel, rengeteg infóval, bulvárral és persze sok-sok jó zenével. Én jövök vissza 6-ra, itt leszek a netes kedvencekkel a Forrás Charterben, utána pedig DJ Major gép 2 órája repül a Light Session 8 és 10 között. Kygo és a One Republic kollab jött, jön ám, tiétek a Chasing Paradise, na ciao ciao, holnap gyűszök!
1: Rajongók, tippmesterek és Hotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től 2 héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Modern Rock egyik legkeményebb hazai zenekara, a Leander Kills, június 26-án élőben érkezik a Tatai Öregtó partjára, a Rock-sziget nagyszínpadára. Készülj egy energiával teli estére, Vízzene Virág Fesztivál.
3: Vedd meg a jegyed még ma, www.vizzenevirágfesztivál.hu.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
5: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros. Akecfa utca 31.
6: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi Kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor opera beavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Liszt díjas fagott művész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tatabányai Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Az infláció várhatóan a jövő év végéig marad a jegybanki toleranciasáv alatt. Átutalta a 90 milliárd eurós hitel első részletét Ukrajnának az EU. Laboratóriumban próbálják megmenteni a kihalás szélére került nagy sonkakagylót Horvátországban. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Az infláció 2027 negyedik negyedévének végéig a jegybanki toleranciasáv alatt alakulhat. Az idei éves átlagos infláció 2, a jövő évi 1,4% ponttal alacsonyabban alakulhat a márciusi előrejelzéshez képest, mondta Balatoni András, az MNB közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója a jegybank júniusi inflációs jelentését bemutató tájékoztatón. Balatoni András elmondta, az elmúlt évek kapacitásbővítő beruházásai segítik az ipari export bővülését, és az elérhetővé vált uniós források lendületet adhatnak a beruházásoknak, amelynek növekedési hatása fokozatosan jelentkezhet. Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első 3,2 milliárd eurót kitevő részletét az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság csütörtökön. A közlemény szerint a 3,2 milliárd euró az Ukrajnának szánt új makroszintű pénzügyi támogatás első részletét jelenti. A hitel keretében mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 27-ben, a hitel költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi. A drónbeszerzés támogató 6 milliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják. Laboratóriumi körülmények között próbálják megmenteni Horvátországban a kihalás szélére került nagy sonkakagylót, a földközi tenger legnagyobb kagylófaját, amely néhány év alatt szinte teljesen eltűnt az Adriai tengerből, írta a horvát sajtó. A faj korábban az Adria egyik jellegzetes és ökológiai szempontból fontos élőlénye volt, mára azonban a horvát tengerparton becslések alapján csak néhány vadon élő példány maradt. A pusztulást főként egy parazita okozta, amely 2016-ban jelent meg a földközi tengerben, és néhány év alatt végig söpört a térségen. A horvátországi mentőprogram központja a Pulai Akvárium lett, ahol ellenőrzött körülmények között tartják életben a megmaradt egyedeket, és laboratóriumi szaporításukkal kísérleteznek. A szakemberek úgy vélik, hogy a nagy sonkakagyló adriai állománya természetes úton már alig ha képes megújulni. Azok a településen lakó 45-65 év közötti hölgyek, akik az elmúlt 2 esztendőben nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton, július hónapban névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra Esztergomban. A vizsgálat időpontja július 1-től folyamatosan a szűrőállomással egyeztetett időpontban történik. A vizsgálat helye a Tatabányai Szent Borbála Kórház mammográfiai részlege.
0: Időjárás.
1: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk a térségben, a csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, 33 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap még jobban rákapcsol a hőség, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 30-35 fok valószínű. Figyeljenek oda a megfelelő folyadékbevitelre, és lehetőség szerint kerüljék a tűző napot.
0: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nagyon szépen köszönöm az információkat, és egyben sok szeretettel köszöntelek benneteket a délutáni csúcs. Immáron elindult. Pontosan 2 óra van, a mikrofonnál pedig Bálint László halljátok a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Ebben az órában is érdekességekkel és természetesen a közlekedési információkkal. A slágereket illetően

0: kicsit visszatekerik az időkerekét a ma reggeli Buenos Morgenhez, amikor is természetesen egy újabb érdekes témát boncolgattak a srácok ma reggel. Ezúttal például azt gondolom, hogy érdemes egy picit komolyabban venni ezt, hiszen hát gyerekkel is el kell menni pipilni. Na de jöjjön a reggelből egy részlet.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: A héten felmerült nálunk ez, és Andi pedig egy TikTok videóban még szembe találta magával a témát. Ugye az az alapfelvetés, hogy te szülőként hogyan döntesz, hogyha neked kell az ellenkező nemű gyermekeddel mosdóba menni valamilyen helyen. Tehát tegyük azt, nekem mondjuk a kislányommal be kell mennem valamelyik WC-be. Akkor én a női vagy a férfi mosdót választom-e? Hogyha mondjuk Andinak kisfia van, akkor ő a férfi vagy a női mosdóba megye el a kisfiával. És ezzel kapcsolatban jött most egy videó, csak hogy még spékeljük a témát. Elmondod egy mondatban, vagy elmondjam egy mondatban?
3: Elmondhatod egy mondatban.
2: Jó, egy mondatban tényleg annyi van, hogy volt egy botrány, egy apuka bevitte a két kislányát egy női mosdóba, mondta, hogy felnőtt férfi vagyok, azért jöttem, hogy a gyerekek, és itt a kézmosónál én megvárom őket, és egy másik férfi nagyon lelkes lett, és fölhívta a 911-et, és elkezdett panaszkodni, hogy itt ez meg ez történik, és hogy ezért nem tud bemenni egy kerekesszékes hölgy a mosdóba, aki egyébként a videó tanúsága szerint utána még 4-5 percig nem ment be, tehát nem is volt neki annyira sürgős, és a túlbozgó csávó a 911-el vitatkozott, és ordinári módon beszélgetett az egészen nyugodt apukával, és hát nyilván a gyerekekben ez maradandó sérülést okozott, mert látszott, hogy sírtak is.
4: Kettő dolgot tennék hozzá. Egy ilyen igazi, túlbuzgó idióta volt, aki telefonált, aki fölhívta a 911-et, szerintem. Kettő, én apukaként egyébként a férfi mosdót választom, tehát komolyan, én a férfi mosdóba viszem be a niát.
2: Én a nőit. Azt is elmondom, hogy miért. A női mosdóban láthatsz csajokat, miközben a lányod végzi a dolgát.
3: Nem, hát egyébként...
2: Több okom van.
3: Hát a lány azért láthat olyan dolgokat, amit nem kéne szerintem. Igen, egy férfi mosdóban.
2: Csak gondolj bele, hát ott a pisztoár.
3: Most honnan tudod, hogy...
4: Úgyhogy bemegyek előtte és körülnézek, és akkor viszem be,
3: de amikor... És akkor, ha kifelé jössz vele?
2: Egyrészt, másrészt
3: meg... Most azért honnan tudják, hogy te egy kislányjal vagy
2: bent? Ott a gyereked, ott a kislányod nagyon kell pisilnie, és mondjuk áll valaki a pisztoárnál. Akkor bemész, hogy megvárod, még kijön onnan a valaki. Tehát, hogy ez ilyen nem jó. Roland, ezt rosszul csinálod.
4: Ha ma már nem csinálom sehogy. Ma már a gyerekeim elég nagyok, hál' Istennek ahhoz.
2: Hogy... Tényleg, de miért?
3: És talán a néha nem szenvedett maradandó sérüléseket emiatt.
2: Igen. És akkor bemész, és megnézed, hogyha jó képű srácok állnak a pisztoárnál, akkor mehetünk, hogyha bácsik, akkor nem.
4: Nem. Én úgy emlékszem, pár ilyen eset volt, hogy én akkor, mert úgy abból indultam ki, hogy nyilván én azt gondolom, hogy az etikett alapján a férfi mosdóba kellene mennem, és hogy hiába van velem egy kislány, én akkor is beviszem úgy, hogy ne lásson senkit, semmit, őt se lássa senki.
2: Szerintem ez az egyik, tehát a pisztoár téma, ami miatt én alapból a nőibe vinném, de tudok még érveket mondani, tehát hogy a női mosdóba, hogyha belegondolsz, mert itt mondják azt, hogy biztos azért akar bemenni egy férfi, hogy kukkoljon. A női mosdóban minden zárt. Igen, tehát még hogyha akarnék is kukkolni, igen. Mit látok? Semmit, egy ajtót, ami mögött ül valaki, max meghallok egy hölgyet szellenteni, akik amúgy sem szellentenek, és rózsaillatú mégis. De nem?
3: Igen, egyébként ott tényleg minden zárt, ezért érdemes inkább oda bemenni, és hogyha mondjuk a kislánya jössz kifelé, akkor egy nő se fog meglepődni azon, hogy bent vagy mondjuk a női mosdóba. Mint hogyha mondjuk kifelé jössz a férfi mosdóból, ugye a piszoár felé, és látod, hogy hát már ott van valaki, a kislányoddal és kifelé.
4: Tehát, hogy... Néha drágám, üzenném, hogy hiába tudsz már egyedül mosdóba menni, akkor innentől apa kísér, jó?
2: Na, az már mondjuk aggályos, hogyha Dávidra parókát raksz, és úgy mentek be a női mosdóba. Itt is van egy határ. Meddig és ne tovább.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól
4: menjük, ha innentől apa kísér, jó?
2: Na, az már mondjuk aggályos, hogyha Dávidra parókát raksz, és úgy mentek be a női mosdóba. Itt is van egy határ. Meddig és ne tovább.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

amikor a kávé mellé jól jön még valami plusz. Forrás Rádió, mindig veled. I just got a brand new car.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 27-én újra a Vízzene Virág Fesztivál színpadán a Bagosi Brothers Company. A zenekar, amely az elmúlt években generációk közös hangjává vált, idén is hatalmas koncerttel érkezik a tatai öreg tópartjára. Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap végtelen élmény.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
1: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Bor, jókedv, barátság. A Garamenti nyitott pincéken, a három folyó völgyében. Várunk szeretettel június 27-én szombaton, délután 2-től, nagyszerű hangulattal és finom falatokkal,
6: a Párkány melletti Garamkövesden,
5: ahol korlátlanul kóstolhatsz
6: mind a 13 pincében,
5: és még egy palackbort is választhatsz mindössze 25 euróért.
6: Bővebb információk
5: a www.garammenti.net honlapon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egy műsor, ami felráz. Egy műsor, ami ellazít. A délutáni csúcs mindkettőt tudja. Tarts Bálint Lászlóval

A közlekedéssel óvatosan, nagyon-nagyon óvatosan, de tényleg, mert hogy most nagyon-nagyon oda kell figyelni, nagyon-nagyon nagy dolgok veszik igénybe a szervezetünket, mint például a hőmérséklet, az is igencsak nagy. Egyébként pedig, ami a mai közlekedési helyzetet jelenti, Budapest felé Tata és Bicske között helyenként csak arra szólnak a járművek, jó 10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor leghosszabb esetben, úgyhogy ha esetleg az M1-es felé indulnátok, és főképpen Pest irányába tennétek, egyrészt én nem javaslom, más részt, ha mégis legyen nálatok hidratáló eszköz, mint például víz, üdítő, bármi, valamilyen szomjoltót vigyetek magatokkal, és ez nem csak az M1-esre vonatkozik, hanem bármilyen hosszabb útra, legyen nálatok innivaló, mindenképpen nagyon-nagyon fontos most ez, különösen ebben a melegben, jó? Úgyhogy készüljetek fel rá. És készüljetek a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójánban arra is, hogy hozzuk nektek a slágereket. Félix Szénnel például, és J. Harttal közösen itt van a Pride.

Hamarosan hírekkel és információkkal folytatjuk itt a Forrás Rádióban, mert hogy természetesen szépen lassan elkezdett ketyegni az óra abba az irányba, hogy ezt az órát lezárjuk. Ám mielőtt idáig elérkeznénk és Kittinek átadnám a szót, még bőven van mivel foglalkoznunk zenei ügyben. Például itt van velünk Nathan Dave, vagy éppenséggel foglalkoztatunk BSV-vel, John Newman-nel és Jack Johnson is. Hát akkor tegyünk így, jó? Jöjjön most a Roller Coaster, itt a Forrás.

0: az óra, meg a móka vége, de jön Kitti a hírekkel és az infokkal. Én pedig Ale Farben, Graham Candy és Laos közösét hozom nektek nyitódalként a következő órában a Flowers forog. Mutatom!
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Van valami a levegőben.
3: A tavalyi hatalmas siker után idén újra a Vízzenevirág Fesztivál színpadán. A Halott Pénz. Június 26-án este Tata ismét megtelik zenével, energiával és felejthetetlen pillanatokkal. Készülj a legnagyobb slágerekre. Ez az este is hatalmas lesz. Ne maradj le! Jegyek és információ www.vizzenevirágfesztivál.hu.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179. Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
5: Ajándékötletet keres? Választ a Brigéció gyógyfürdő ajándékutalványát, mely fürdő, szauna, szállás, sőt, gyógyászati szolgáltatásokra is felhasználható. komáromfürdő.hu.
6: Panoráma piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Duna-Szent Miklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved, mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
7: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
6: Család és kutya barát környezetben.
7: A belépés 14 év alatt ingyenes.
6: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 óra lesz 3 perc múlva, üdvözlöm Önöket. Kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására. A V4-ek katonai együttműködésének erősítéséről állapodtak meg a védelmi miniszterek. Fontos, hogy a hőségben figyeljünk egymásra az utcán is. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Fontos, hogy a hőségben figyeljünk egymásra az utcán is, ha valaki rosszul van, ne menjünk el mellette. Hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Nagyon fontos az, hogy amikor elmegyünk reggel dolgozni, akkor az egész napos ellátásukról gondoskodjunk, tehát hogyha kutya van a háznál, akkor legyen olyan árnyékos rész, ahova ő be tud húzódni, friss vizet tegyünk ki neki reggel, hogyha van lehetőségünk napközben a vizet cserélni, akkor ez is jó lehet, de hogyha nem, akkor azt is árnyékba rakjuk. Fontos az, hogyha valaki például a kutyáját elviszi sétálni, akkor azt időzítse vagy a reggeli, vagy az esti órákra. Ugye az aszfalt is ugyanúgy fel tud forrósodni, mint az autónak a belseje. Megégetheti az állatnak a tappancsát, tehát erre is figyelni kell. Ugyanúgy, ahogy gyereket sem a legnagyobb melegben viszünk le a játszótérre, a tűzőnapra, az állatokról is gondoskodni kell. És ebben az időszakban, hogyha akár olyan állatot látunk, gazdátlan állatot, aki segítségre szorul, vagy olyan szemét, aki esetleg rosszul van, fekszik a földön, fekszik a padon, ne menjünk el mellette, értesítsük a 112-t, hiszen lehet, hogy pár percen múlik egy embernek az élete.
1: A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet, a védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő csütörtökön, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Jelezte, várhatóan 4 napon keresztül meghaladja a 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. Közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban. A visegrádi együttműködés tagállamai Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia szükségesnek tartják a katonai, logisztikai és védelmi ipari együttműködés erősítését, hangzott el a 4 ország védelmi minisztereinek csütörtöki tárgyalását követő budapesti sajtótájékoztatón. Megállapodtak abban, hogy a jövőben meghívják a V4 együttműködés tagállamainak képviselőit valamennyi olyan hadgyakorlatra, amelyet a saját államuk területén tartanak. Továbbá a NATO következő ankarai csúcs találkozóján közösen fogják szorgalmazni az észak-déli logisztikai, a többi között üzemanyagellátási rendszerek kiépítését a NATO keleti szárnyának megerősítése érdekében. Egyetértettek abban is, hogy az erős visegrádi együttműködés egyben biztonságos Európát is jelent.
0: Időjárás.
1: Nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és déli délkeleti megyékben képződhetnek gomoly felhők, melyekből utóbbi részeken egy-egy-két zápor nem kizárt, olykor megélénkülhet a szél, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, késő este 21-26 fok várható.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Nagyon szépen köszönöm az információkat, Kitti, és sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a délutáni csúcsban. A mikrofonnál Bálint László. Ebben az órában is hozom az érdekességeket, a közlekedési információkat és a hűsítő slágereket a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában, amelyben ezt az órát megkezdjük Alan Farbennel, Graham Candyvel és Lahosszal. Itt van a Flowers, tarts velem!

TikTok 2020-ból itt a Forráson, a Vízzene Világfesztivál hivatalos rádiójában hallgattad mindezt. Hőségriadó van, készüljetek fel rá, hogy 4 napon keresztül a középhőmérséklet 29 fok felett fog alakulni. Hát ilyenre még nem volt példa a történelem során, úgyhogy azért ez egy elég kemény és elég embert próbáló időszak lesz majd. Ugye itt már mondogatják, hogy ez a hőkupola, ami Európa nyugati részén tombol, az ugye jön ide felénk, és hát ez majd vasárnap és hétfőn tetőzik helyenként 41 fokkal, elképesztő hőmérséklet, úgyhogy kitartás mindenkinek, hűsítő folyadék, sok víz, hidratáljatok ezerrel, ki ne száradjatok. A következőkben pedig mi magunk is hűsítős lágerekkel megyünk tovább. Chloe Kvisa, ez a So Sad, So Hot című dal.

0: beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vágysz valami igazira?
2: Sok vizek zúgása. A koncert, mikor létezésed életet nyer. Június 27-én a Tatai Angol Park szabadtéri színpadán este 6-kor indít a Face to Face. 4-8-tól Szatai Gábor és barátai hozzák el a legjobb nódalokat. 8:30-tól pedig jönnek a felemelő gospel dalok. Találkozzunk a csillagos ég alatt, ahol a dallamok a lelked ígérnek.
1: A belépés díjtalan, a rendezvény szervezője a Híd gyülekezete. Június 27-e este 6 óra Tata Angol Park.
2: Töltsük meg együtt élettel az estét.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: on today. Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Erős forgalom van az M1-esen Budapest felé, a Komáromi csomópont és Tatabánya között helyenként csak arra szólnak a járművek, úgyhogy most már egyre rosszabb ebből a szempontból a helyzet. Viszont ami örökérvényű szabály, és nem csak az M1-esre vonatkozik, hogy a következő napokban a hőségriadó miatt fokozottan figyeljetek arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal és elegendő ivóvízzel, frissítővel, esetleg nedves törölközővel induljatok neki. Ha a teljes útzár lépne életbe, akkor ez szó szerint életmentő is lehet akár. Ha valamilyen betegségben szenvedtek, akkor pedig mindenképpen a megfelelő gyógyszerre elegendő mennyiségben tartsatok magatoknál, pontosan ezen helyzetek megakadályozása érdekében. Úgyhogy most inkább a közlekedési helyzet is arról szól, hogy az M1-esen ugyan dugó van, de tényleg tartsatok magatoknál mindent is, ami ilyenkor szükséges, de legfőként ivóvizet. Ez most aranyat ér, úgyhogy tényleg készüljetek így. A 0620-978-985-re pedig ti magatok is elküldhetitek a közlekedési információitokat, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk. Balesetmentes, jó utat!

még a Forrás Rádiót hallgatjátok csak slágerekkel, ezen slágerek között pedig azért felcsendül jó néhány ismerősen hangzó dal, ugye az imént is ilyen volt, ez volt a Party Shaker 2012-ből, hát Rio és Nico, nagyon jól ismerjük őket, már szinte családtagjaink része 2012-es hát debütálásuk óta, vagy illetve ennek a dalnak a megjelenése óta. A közlekedési információkat természetesen még mindig küldhetitek, a 0620 978 978-5-ön várjuk ezeket. Hát készüljetek, mert tényleg elég kemény napok készülődnek a következőkre, de azért a hűsítő slágereket meghozzuk nektek itt a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Ezúttal például Wise-zal, itt van a Way.

0: Az óra véget ért, viszont Kitti már is itt van újra a hírekkel, információkkal, mi pedig Bauzával folytatjuk, jön mindjárt a Magneték, mutatom!
1: És Hotel Huszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, három nap, két éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Június 26-án felpesdítjük a hangulatot a Tatai Öreg tópartján, mert K. Kevin érkezik a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadára. Készülj egy felejthetetlen péntek estére, ahol a legnagyobb slágerek, a brutál hangulat
3: és több ezer ember energiája találkozik egy hatalmas buliban.
2: Szólj a haveroknak!

0: Négy nap. Végtelen élmény.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
3: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
4: Bor, jókedv, barátság. A Garamenti nyitott pincéken, a Három folyó völgyében. Várunk szeretettel június 27-én szombaton, délután 2-től, nagyszerű hangulattal és finom falatokkal, a Párkány melletti Garamkövesden, ahol korlátlanul kóstolhatsz mind a 13 pincében, és még egy palack bort is választhatsz, mindössze 25 euróért. Bővebb információk a www.garammenti.net honlapon.
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere, jövő héten szavazhat a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, a Mars és az Uránusz találkozását lehet megfigyelni majd július elején. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt csütörtökön, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedű Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átlátható és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal a napirend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-nek azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kulák üldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napirend előtti felszólalások következnek. A Mars és az Uránusz ritka bolygó együttállását lehet majd megfigyelni a Fiastyúk csillaghalmaza alatt július 4-én a hajnali égen. A ritka együttállás a hajnali nyári égbolt egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik, de megfigyeléséhez legalább egy binokulár szükséges majd, írja csütörtöki közleményében a Schwab-hegyi csillagvizsgáló, amely rendhagyó hajnali észlelési programmal készül a különleges alkalomra. A két bolygó napokon át egyre közelebb kerül egymáshoz, így július első napjaiban is már érdemes egy nagyobb binokulárral követni őket. A jelenség július 4-én hajnali 3 óra 15 körül figyelhető meg legkedvezőbben az északkeleti-keleti horizonton, amikor a Mars még csak nagyjából 7 fokkal jár majd a látóhatár felett. Először rendeznek motoros felvonulást a Tatai Vízzenevirág Fesztiválon, ahova várják a két keréken közlekedőket. A gyülekező június 27-én, vagyis most szombaton dél és fél egy között lesz Tatán a gasztróudvarnál. Ezt követően a menet útvonala a következő Vértesszőlősi út, Ady Endre utca, Május 1 út, Váralja utca, Hajdú utca, Rákóczi út, és végül 13 órakor érkezés a Rokk-sziget nagy színpadához. Márkától és típustól függetlenül minden motorost szeretettel várnak egy közös gurulásra. Nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és déli délkeleti megyékben képződhetnek gomoly felhők, melyekből utóbbi részeken egy-egy-két zápor nem kizárt, olykor megélénkülhet a szél, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, késő este 21-26 fok várható.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtöbb slágerekkel is egyben szavazok. Szép délutánt mindenkinek. Pontosan 4 óra van, a mikrofonnál pedig Bálint Lászlót halljátok. Kitartás mindenkinek a melegben. A hűsítő slágereket azért hozzuk nektek, és ne felejtjétek, víz, víz, víz, és ez most nem is elég, és nem lehet elégszer hangsúlyozni sem. Pauzával kezdünk már is, ebben az órában szól elsőként a Magnetic.

0: Save My Love, Kygóval itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, és picit visszatérünk a ma reggeli egyik mondhatni sláger témánkhoz, gyerekkel a WC-n. Ugye ez egy felmerülő kérdés, hogy ilyenkor hogyan és mit lehet tenni, de hogy mi a helyzet a reggeli műsor kapcsán, az most kiderül a visszatekintőnkből.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: De ami még érdekel rólad, most ennek tükrében másképp csinálnád? Tehát meggyőztünk annyira, hogyha visszatekernénk az időt, akkor a női mosdóba mennél?
3: Kipróbálnám.
2: Jó. És mit szóltok az én megoldásomhoz? Mert az meg egy abszolút harmadik utas, és egyébként nagyon sokszor alkalmazom, hogyha lehet, és van rá lehetőség, akkor a mozgáskorlátozott WC-be megyek.
4: Uh-huh. Egyébként igen, annak is van logikája, mert azt vélhetően sokkal kevesebben használják.
2: Meg amúgy ott hát, lejjebb is van, könnyebb fölé tartani, hogyha úgy kell, úgy se ül le a deszkára, mert nem akarom, hogy leüljön, ő még nem tartja meg magát.
4: Aha.
5: Hát attól függ, hogyha külön van a mozgáskorlátozott WC, mert vannak olyan mosdók, ahol mondjuk nem külön van, de külön ajtó választja el.
2: Mert amúgy ez biztos, hogy tilos, gondolom én, tehát hogy a mozgáskorlátozottba bemenni.
4: Tehát, hogy te mindenképpen szabályszegsz.
2: Ne csak kérdezem, mert szerintem annyira logikus, meg én örültem ennek a felismerésnek, hogy ilyet tudok csinálni, és nem tagadom le, bárki kérdezi, én ezt megcsinálom, de hogy nekem ez a megoldás bevált a legtöbb helyen.
4: Amúgy tökre van benne logika, úgyhogy én megdicsérlek érte. Ügyes fiú vagy, jól gondolkoztál.
2: Na, köszönöm szépen. Oké, akkor ezek szerint, hát most, hogyha itt tanulságot kell leszűrnünk, akkor a legjobb az mindig az, hogyha a saját nemű szülő el tudja vinni mosdóba a gyereket.
4: Igen, az a legbiztosabb.
2: Ebből kéne kiindulni, de hogy egy nő meg egy férfi azért csak nem haragudna. Tehát, hogyha most úgy döntesz, mint a Roland, jelzem rosszul, akkor is most a többi férfi elnéző lesz, nem? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy igen.
4: Aki normális.
2: A nők is elnézőek lesznek, hogyha bemegy egy apuka. Az kell, hogy beszóljak, hogy jövök, férfi vagyok, jövök? Vagy még az se kell, mert hogyha látod, hogy ott állok kinn, akkor az oké.
5: Szerintem nem rossz, hogyha szól. Egyébként ez egy jó ötlet volt a részéről is, hogy tudják a nők, hogy ott van benn, mint férfi.
4: Szerintem egyébként mindegy, mint olyan szempontból, hogyha normális a környezet, normális emberek vannak bent, függetlenül attól, hogy női mosdó, férfi mosdó, akkor megértőek lesznek.
2: És aki egyértelműen a Grinch-nek a történetnek, az a csávó, aki fölhívta a 911-et, jelzem egyébként illegálisan, mert hogy ilyen dolgokkal aztán végre, tehát meghallgattam volna, hogy ott a vonal túl végén a csávó vagy nő hogyan kezeli a helyzetet, tehát ilyennel nem hívunk föl 911-et, ez nem vészhelyzet, de hogy ilyen emberek, és hogy itt mindenkit tényleg feljelentünk, felnyomunk, mi tudjuk jobban, azért na.
5: Hát meg itt az volt a leggázabb az egészben, hogy ugye minősíthetetlen volt a megnyilvánulása is, és hogy ugye az egyik kislány meg el is kezdett sírni.
2: Pontosan.
5: Tehát, hogy nem viselkedünk így a gyerekek előtt.
2: Pontosan. Na, írjátok meg nálatok, hogy volt, mik a tapasztalatok. 0620 978 978. Köszi!
1: Buenos morgen! Minden hét

Lovato és a Made in the USA itt a Forrás Rádióban 2013-ból szólt ez a dal, és még továbbra is a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatjátok, ugye nagyon-nagyon fontos, hogy készüljetek sok-sok vízzel, és maradjatok otthon, hogyha lehet, ugye nem véletlenül emlegetjük, és hát hogyha ránézek az időjárás előrejelzésre, vasárnapra 40 fokot látok, úgyhogy hát lesz itt kihívás, hát a nyár tombol, nagyon kitesz magáért, valljuk be őszintén. Na de hát, de mi Lovato után most mi is kiteszünk magunkért Jennifer Lopez-zel, úgyhogy meg is nyomjuk azt a bizonyos play gombot. Itt a play!

óra vége, a slágerek még folyamatosan is érkeznek, még mindig, tényleg, megállás nélkül. A Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádióját, a Forrást hallgatott, benne pedig továbbra is a délutáni csúcsot. Rendkívüli hőségre, rendkívüli slágerekkel reagálunk, és ezeket a slágereket próbáljuk hát egyfajta hűsítő dalként beállítani, mert az ATB fele letjúgó 99-ből biztosan olyan élményeket hozzá mindannyiótokba, ami hát abszolút felelevenít jó pár dolgot, aztán persze ezen kívül még másokat is megemlíthetünk, de akkor tegyük ezt mondjuk Filóval és Tonikkal. Az újdonságuk a 100

ebben a pillanatban véget ért, ugyanám ez nem ok arra, hogy mondjuk picikét is elpityeredjünk, mert hogy a következőkben mindenféleképpen érkezik Kitti az információkkal, úgyhogy Kitti után ismételten slágerekkel folytatjuk itt a délutáni csúcsban, és ne felejtjétek, a közlekedési infokat addig is küldhetitek a 0620 9785-re, amíg érkeznek a hírek. Na meg majd utána Chaperone és a Had to Go!

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem, rockkatonái! Rockkatonái! Június 26-án a Tatai Vízzenevirág Fesztivál Rocksziget nagyszínpadát az Ossian zenekar hódítja meg. Legendás himnuszok, nyers energia, együtt éneklő tömeg és libabőrös pillanatok várnak rád. Ha már voltál Ossian koncerten, tudod, miről beszélünk. Ha még nem, most meg fogod érteni. Rockkatonái egyre többen lesznek. Jegyek és információ www.vízzenevirágfesztivál.hu. Négy nap, végtelen élmény.
3: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor opera beavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas fagott művész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Megnyílt az áramellátás biztonságát növelő 1,5 milliárd eurós villamos energiahálózat fejlesztési pályázat. A kapásnövények nagyon megsínylik a forróságot és a csapadékhiányt. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten a kormány szóvívői tájékoztatón. A kormányfő kiemelte, a védekezést ő irányítja és egy koordinációs testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz a belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat, ha teheti, maradjon otthon, és figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Elindul a 1,5 milliárd eurós fejlesztési program európai uniós forrásokból a magyar villamos energiahálózat korszerűsítésére és megerősítésére. A pályázat most nyílik meg, jelentette be kapitány István csütörtöki videó üzenetében. A gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán bejelentette, a beruházások révén csak nem 5000 megawattnyi új elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitják meg az utat. A program részeként a háztartások energiafelhasználásának tudatosabb tervezését és nyomon követését segítő okosmérők telepítésére is lehetőség nyílik. A következő napokra várható forróság már az aratásra is sok, a kapás növények pedig nagyon megsínlik a várhatóan a jövő hét elején helyenként 40 fok feletti csúcsértékkel tetőző forróságot és a csapadék hiányt, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Hozzátették, csapadékra kettől enyhülésre szerdától van esély. A talaj felső 30 cm-es rétege délnyugaton és foltokban keleten kellően nedves, másfelé viszont nagyon száraz. A meteorológusok az elkövetkező napokra forró időt várnak, záporok, zivatarok leghamarabb jövő héten kedden várhatók, akkor lehet párnapos csapadékosabb időszak. A talaj addig tovább fog száradni, és jelentősen nő az aszály területi kiterjedése és fokozódik annak mértéke. Jelentősebb szél majd a jövő hét közepétől várható. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján csütörtökön. A tájékoztató szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Idén is megrendezik a bánhidai limonádé és kertmozi programot Tatabánya Bánhidán. A Puskin Művelődési Házban június 26-án 18 órától zenél a Gin Tonic Ambrus Balázs és Dobos Viktor, majd 20 óra 30 perctől a Tafiti és Pamacs című német animációs filmet lehet megtekinteni. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Szinte mindenütt felhőtlen az ég, 33 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben képződhet kevés gomoly felhő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 32 és 35 fok között alakul. Figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre, és lehetőség szerint kerüljék a tűző napot.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtöbb slágerekkel is egyben. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. És ebben az órában is természetesen csak is slágerek, érdekességek, és természetesen minden mellett pedig közlekedési információk is. Akivel, illetve akikkel most folytatjuk, az az Imagine Dragons, a Benzombum, vagy éppen Chaperone. Indul már is a Hot to Go.

Kukkancsunk ki arra a bizonyos autópályára, jó? Na, a helyzet az, hogy most az elkövetkezendő napokban, ne lepődjetek meg, ha dugóban, az MKIF munkatársaival találkoztok az M1-esen, mert vizet osztanak, de azért ettől függetlenül ti magatok is készüljetek megfelelő mennyiségű vízzel, fejenként egy másfél-két liter víz az, ami a javasolt az MKIF tanácsa alapján is, úgyhogy erre mindenképpen készüljetek. Az M1-esen egyébként most is torlódik a forgalom, leginkább Tatától kezdődően Budapest felé, de a komáromi csomópontnál is már előfordulhat még bőségesen a szakaszos torlódás, úgyhogy óvatosan készüljetek, és persze amennyiben tehetitek, kerüljetek. A közlekedési infókat a 0620-978-978-5-ön pedig mi magunk is várjuk. Nagyon szépen köszönjük, hogyha segítitek a munkánkat ezzel. A következőkben pedig egy újabb sláger, ezúttal például Oliver from Earth és Carmen Pál Balázs közöse, ez pedig nem más, mint a People Person című újdonságuk.

0: Ti még mindig a forrást hallgatjátok, ez volt a Beautiful Places Tiestoval és Brianna Grace-szel. Az újdonság után pedig majd mindjárt a klasszikus If I Told You That címmel, ez pedig Whitney Houston és George Michael közösétől hallhatjátok. Előtte viszont a ma reggelben érkezik egy apró részlet, ideges pénztárosok, így is összefoglalhatnánk, de összefoglalás helyett inkább egy aprócska szösszenet jön a ma reggeli Buenos Morgenből.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, hát, ugye itt nyilván direkt a pénztárossal való találkozásra fókuszálnak, néhányat azért ezek közül bedobálunk, aztán megnézzük, mennyire jellemző ránk, vagy mit szólunk mi ehhez. A legerősebb problémának azt dobják ide, hogy ugye nagyon sokszor időre kell teljesíteni a pénztárosnak, ja. És amikor odaérünk, hogy akkor fizetni kell, akkor a vásárló úgy tűnik, mintha ott meglepődne, hogy ezt a lépést meg kell lépnie, és nem találja a pénztárcáját, nem találja a kártyáját, nincs nála annyi pénz, keresi, tehát kvázi nem készíti elő az ellenértéket.
3: Hát de hogy készítsem elő, hogyha még pakolnom is kell közben, ráadásul úgy izél löködik, érted, a cuccokat, hogy közben meg alig tudok pakolni, aztán utána ma mondja az összeget, és akkor így vár, hogy akkor mi, hát vár meg, amíg elpakolok.
4: Na, igen, nekem is de... ez a halálom, mikor konkrétan baromi gyors és ki úgy löki tőle oda a terméket, hogy már volt, hogy azon gondolkoztam, hogy így visszaadom a tejfölt, hogy figyelj, majdnem sikerült széttörni. Ennyi hiányzott. Próbáld meg újra, hát ha most összejön.
2: De ízzék vagytok, ja. Inkább örülnétek, hogy ellöki hazáig a tejfölt. Ja. Tehát, hogy gyakorlatilag haza se kell vinned, mert már ott lesz. De szerintem az egyébként buli, hogyha te is versenyként fogod fel, meg már magára a szallagra jó sorrendben pakolsz. Tehát, hogyha úgy rakod rá, hogy az menjen bele egyből az acskóba, másrészt meg Roland, vannak ezek a puccos óráid, ezzel tudsz fizetni, nem tudsz fizetni. Az én órámmal lehet, nem kell előkészíteni semmit. Pitty-pitty, kész, hello.
4: Mert az nem óra, hanem kütyű, ami a kezeden van.
2: De te nem tudsz fizetni, ha az. Ja, az a törött tejfölöddel, onnan nyalod föl a pultról.
4: Hát tudok az órával fizetni, de ebből kijönne egy pár havi bevásárlás.
2: Hány tejfölt ér meg? Nem, de tényleg szegényeknek ott limit van, meg minden, értem én. De Andi, ha nem is tudod kikészíteni mondjuk pontosan a pénzt, azért egy bankkártya lehet a zsebedben, tehát az azért nem egy nagy kunszt, hogy így fogod, például előveszed, lehúzod chip.
3: De most például nincs zsebem. Tehát nincs a ruháimon
2: zseb. Erről szerencsétlen boltos, tehát, hogy te nem vettél zsebet.
3: Hát miért? Én arról tehetek, hogy ő neki időre kell teljesítenie? Nem.
4: Na, akkor vajon honnan húzhatja elő Andi a bankkártyát? Ez lesz a következő kérdés. Ugye?
3: Vagy lehet, hogy lehet ide készítem.
2: Lehet, hogy elő se kell húzni, mert PayPass-os, így kéri a terminált, és a videónézők látták.
3: Ezt a mozdulatot.
4: Így dekoltással így odahajol, hogy...
2: Nem?
4: Az mi? Hashtag csecskárd, vagy mi?
3: Ja.
2: Bocsánat.
3: Nekem ide van építve a chip.
2: Elnézést. A hitelkártya alul van. Lehet, hogy ki lehet húzni ezt a terminált?
4: Jaj.
1: Buenos Morgan! Minden hét

Drága hallgatók, ez volt már a délutáni csúcs. Én nagyon szépen köszönöm nektek a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok. Jön viszont Zimmerer Tamás, természetesen, mint mindig, most is a charterrel vár benneteket, úgyhogy ezt az utazást rátok bízom vele, és természetesen aztán majd érkezik még ezen kívül majd a Light Session, és vele együtt DJ Major Gabe 20 és 22 óra között frissítő nyári slágerekkel. Szóval ezt kívánok nektek, kellemes időtöltést, kellemes rádiózást és kellemes szórakozást, holnap pedig már Tatáról, a Vízzenevirág Fesztiválról jelentkezünk, helyszínen leszünk bizony, úgyhogy ott találkozhatunk személyesen. Vigyázzatok magatokra, minden jót nektek, ciao, ciao!

0: Forrás Rádió. Nem csak hallgatod, éled is. Mindig veled.
1: Felül mind a piszkos kölyök, minden lidér táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor.

0: Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha van koncert, amit idén-nyáron nem akarsz kihagyni,
2: az Dash a Vízzene Virágfesztiválon. Június 27-én egy hatalmas buli és brutál fesztivál hangulat vár rád. Vagy ott vagy az első sorban, vagy utólag bánni fogod. Hívd a haverokat, és találkozzunk a színpad előtt.
3: Huligán vagyok, jaj, neked urilány, storm a szívébe tombol a hurikán.
2: Jegyed van már?
1: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukás autón.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áru összekészítő munkakörbe Bicskei logisztikai központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
7: Mindenki hallja.
6: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
7: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 6 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Fémdarabok jelenléte miatt visszahívják a Nutella Muffin elnevezésű terméket, az EU kész segítséget nyújtani, karbantartási munkák miatt módosul egyes vonatok menetrendje. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vágányzári menetrend lép életbe június 27-től július 3-áig. A karbantartási munkák több vasútvonalat érintenek, köztük a Budapest-Hegyeshalom, a Budapest-Sopron, a Tatabánya-Oroszlány és a Csorna-Szombathely vonalat. Az oroszlányi utasok számára a legfontosabb változás, hogy egyes vonatok Oroszlányból korábban indulnak. A módosított menetrendet ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni. Fémdarabok jelenléte miatt a Ferrero Magyarország Kft. Visszahívja a Nutella Muffin elnevezésű termékét, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal csütörtökön az MTI-vel. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08.05.2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. A gyártó cég honlapján olvasható tájékoztatás szerint a Ferrero visszahívja bizonyos fagyasztott pékárói egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fémdarabokat tartalmazhatnak. A visszahívás a Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Azokat a fogyasztókat, akik megvásárolták a visszahívott termékeket, arra kérik, hogy ne fogyasszák el azokat, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére, vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft. Ügyfélszolgálatához e-mailben info.hungary@ferrero.com vagy a www.ferrero.com/hu/hu kapcsolat weboldal. Az Európai Unió részvétét fejezte ki a Venezuelát sújtó pusztító földrengések áldozatainak hozzátartozói felé, és szolidaritásáról biztosította az ország lakosságát, valamint a mentési és segélyezési munkálatokban résztvevőket. Az EU jelezte, amennyiben erre hivatalos felkérést kap, kész segítséget mozgósítani az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében. A közlés szerint a természeti katasztrófa olyan időszakban érte Venezuelát, amikor az országban már eddig is emberek milliói szorultak humanitárius segítségre. A köztisztviselők napja alkalmából környén a polgármesteri hivatal július 1-én zárva tart. Július 1-én Semmelweis napon szünetel környékét háziorvosi rendelőjében a betegellátás, ugyanezen a napon a gyermekorvosi és a védőnői rendelés is elmaradt környén, olvasható a község honlapján.
0: Időjárás.
1: Szinte mindenütt felhőtlen az ég, 33 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben képződhet kevés gomoly felhő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 32 és 35 fok között alakul. Figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre, és lehetőség szerint kerüljék a tűző napot.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, csütörtök van, jönnek a netes kedvencek, a Visszatek rovat, no meg a Tama Impala és Jenny közös Dracula a 20. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a következő.

20. héten Tama Impala és persze Jenny, a Dracula volt a tiétek. Szép estét kívánok mindenkinek! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a netes kedvenceket, és tudod, jön a visszatekintő rovat. A következő órában már itt lesz a The Black Eyed Peas és a Don't Fuck With My Heart. Találkozó DJ Major Gabe-bel is. A Light Session 2 órája ma az mindenképpen az övé. Sőt, itt lesz veletek Taylor Swift is, aki egy csodaszép estéiben káprázott a vörös szőnyegen. Mesélek a vörös srácról. Itt lesz Ed Sheeran, no meg Kamrád is szóba kerül. Addig pedig legjobbjaink, a Fluor, Sosehol és Sofia újdonság, jó lesz. Elsőként pedig Kato és Jonah blogban a Turn the Lights Off érkezik. Ez ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes idő.

A 18. Chloe és a Get Lucky, ez a charter. Köszi, hogy itt vagy, a világháló legjobbjait hozom el ma neked. Érkezik Kamrád. Nos, a sármos énekes nemrég egy exkluzív Music Daily interjúban vallotta be, hogy szerinte Budapesten élnek a világ legjobb fej emberei. És Magyarország szinte már a második otthona, amit soha nem fog elfelejteni. Hát nem csoda, hiszen a tavaszi európai turnéján az Aquarium klubos koncertjére a jegyeket olyan gyorsan elkapkodták a magyar rajongók, hogy konkrétan ki kellett tenni a telt háztáblát. No de a bulvár gépezet itt nem áll meg, a legfrissebb turné naplói szerint az énekes most éppen a hatalmas nyári open air fesztiválok főszezonjában pörög. Hát nem imádni való ez a srác. Ő jön, Kamrád, a netes listán a 17. a Be Mine.

Rédától a 16. helyen a Blue Dunning volt a tiétek, ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagytok, a netes lista pörög egészen 8 óráig. Olivia Dinnel a folytatásban. Itt a Man I Need, ez a 15.

14. David Vett a Teddy Swimszer és Tones and Dial, annél végeztével teljesen visszavonul a reflektor fényből és bizonytalan időre, szünetelteti a zenei karrierjét. Elárulta ugyanis, hogy az elmúlt évek brutális hajtása után most már csak a családjára, a feleségére, Sherryre és a két kicsuk a régebbi és a mostani dalait is, mint például a következőt, Ed Sheeran a blogban. A netes listán a 13. az Azizam.

Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Hőségben gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjunk a parkoló autóban. Minden találgatás nehezíti a bizonyítást az aranykonvoj üggyel kapcsolatban. 3 perc múlva 7 óra Nemes Kittit hallják. Egymást érik a különböző fokozatú hőségriasztások. Nagyon fontos, hogy ilyen forróságban a gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjunk a parkoló autóban. Hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Hogyha egy autót kint hagyunk a tűző napon a 35 fokban, akkor néhány perc alatt akár a kinti hőmérséklet duplájára is növekedhet az autó belsejében a hőmérséklet, néhány percen belül végzetes is lehet. Gyermeket, állat rövid időre sem szabad benne hagyni, sem lehúzott ablakkal, sem sehogy máshogy, hiszen sokan gondolják azt, hogy csak beugranak a boltba, pár perc alatt megjárják, ez a pár perc is elegendő ahhoz, hogy a benti hőmérséklet olyan magasra szökjön, hogy egészségkárosodást okozzon annak a személynek vagy állatnak, aki bennmaradt az autóban, illetve hát nem tudjuk kiszámítani, hogy mennyi idő alatt intézzük el a bevásárlást, az ügyintézni valónkat, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak magunkra, hanem a velünk együtt utazókra is figyeljünk oda.
1: A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. A tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombaton 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót. Hangsúlyozta, a hőség nem csak kellemetlenséggel jár, de jelentős terhelést is jelent a szervezetnek. A hőség senkit nem kímél, életkortól függetlenül bárki kimerülhet a hőségtől, és bárki lehet rosszul, figyelmeztetett. Az aranykonvoj üggyel kapcsolatban a nyomozás esetleges irányáról vagy a potenciális gyanúsítottakról szóló minden találgatás, sejtetés a bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja, kommentálta a legfőbb ügyészség a miniszterelnök csütörtök délelőtti kijelentését. Magyar Péter délután 3 óráig adott időt a legfőbb ügyésznek arra, hogy beszámoljon az ügyben folyó nyomozásról. A legfőbb ügyészség az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, hogy az ügyben már több alkalommal adta ki tájékoztatást, amelyek az ügyészség honlapján bárki számára elérhetők, és a sajtó képviselőinek is eljuttatták azokat. Jelezték, hogy az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyekről szintén részletes tájékoztatást fognak adni.
0: Időjárás.
1: Napnyugtát követően lassan csökken a hőmérséklet, derült csillagfényes égbolt és gyenge légmozgás mellett 20 fok köré frissül a levegő. Pénteken újabb hőségnappal számolhatunk, szélcsendes, szikrázóan napos idő lesz jellemző, a hőmérséklet holnap reggel 19, délután pedig 35 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Welcome, my friends.

10. a héten Dash és Young Fly tier volt az Oh Mama. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a forrás chartert, csütörtök lévén persze, hogy a netes kedvencekkel és a visszatek rovattal is. Itt lesz a The Black Eyed Peas, na meg a Don't Funk With My Heart. Találkozol DJ Major Gabe-bel, hiszen a Light Session ma mindenképpen az övé, sőt mesélek Taylor Swiftről is. Egy csodaszép estéiben baktatott a hölgy, hogy hol és miért, na megtudjátok nem sokára. Addig legjobbjaink Alex Warren mindjárt, Tóth Abigail pedig Accent-tel most a Sugar Daddy-t hozzá el a 9. a héten. Én Zimmerer Tamást vagyok, egészen 8 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

A 8. Alex Warren és a Fever Dream, a 7. Taylor Swift, no meg az Opelite. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy. Mondom a menetrendet. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak. Csütörtök internet, ez van ma péntek Dance Chart. És ha már emlegettem a világhálós listát, 2005 legyen a dátum. A The Black Eyed Peas volt abban az évben. Ezen a héten az első. Ime, itt a Don't Funk With My Heart.

Újra, főleg egy italozós éjszaka után, ugye? Na, a negyedik a héten. Nos, Taylor Swift felkészül. Az énekesnő hatalmas mérföldkövet ért el, ő a valaha volt legfiatalabb alkotó, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába, így aztán jó nagy ünnepségbe fogott az Induction and Awards gálán a New York-i Marriott Hotelben. A 36 éves híresség beszédében megemlítette a családját, és megköszönte nekik, hogy felforgatták az életüket. Pennsylvániából Nashville-be költöztek, amikor tudatosult bennük, hogy a lányok komoly pop karrier elé néz. No, és ilyenkor mit mond Taylor, idézem, ti vagytok az okai annak, hogy ma este itt vagyok. Mindezt könnyes szemmel. Érthető? Önjön, The Fate of Ophelia, így a dal. A netes listán a harmadik. Oh!

0: Az első ezen a héten Bruno Mars dala, ez volt az I Just Might. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmed, az előző 2 órában a forrás chartert, valamint a netes listát hallottad. Fogod legközelebb holnap, hiszen akkor jövök majd a klubok kedvenceivel. No meg Timothée Chalamet vetközős örömtáncával. Mesélem holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Major Gabe lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez ideig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, csáó-csáó mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-höz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A forrás charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Újra tűzgyújtási tilalom van a vármegyében. Együttműködési megállapodást kötött a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Edutus Egyetem. Szőnyi Ferenc harmadik helyen ért célba. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a hírperceket. 2026. június 25-én, csütörtökön este 8 órakor. A szabadtéri tüzek többsége emberi tevékenység miatt következik be. A tartós hőség, az aratási munkálatok megkezdése is fokozott kockázatot jelent a szabadtéri tüzek tekintetében. Komárom-Esztergom megyében az idén 137 szabadtéri tűzesethez vonultak a tűzoltók. 621 ezer négyzetméternyi terület égett le, az esetekhez 222 tűzoltó szert riasztottak. A legtöbb szabadtéri tűzeset Tatabányán, Esztergomban és Nagysápon volt. Tavaly január és július között 142 szabadtéri tűzesetnél avatkoztak be a tűzoltók, 623 ezer négyzetméternyi terület égett le, a káresetekhez 226 tűzoltó szer vonult. Tavaly Tatabánya, Esztergom és Nagysáp mellett Ácson és Kisbéren volt magasabb a szabadtéri tűzesetek száma. A megyében június 22-től ismét tűzgyújtási tilalmat vezettek be, ami azt jelenti, tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A 200 méteres körzet az ott lévő területi ingatlanokra is vonatkozik. A korlátozás nem csak a szándékos tűzgyújtásra vonatkozik, hanem minden olyan tevékenységre, amelyből tűz keletkezhet. Így például cigarettacsik eldobására is. Ha túrázni indulunk, ne dobjunk el fémhulladékot, palackot, mert ezek a napsugarait nagyítóként összegyűjtve, ezek is tüzet okozhatnak, ahogy a kocsiban felejtett palackok is. Szemetet, tarlót tilos égetni, kerti zöld hulladékot pedig csak ott lehet, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Az aratás is megkezdődött, a mezőgazdasági gépek rendszeres karbantartásával tehetjük a legtöbbet az ilyen jellegű tűzesetek megelőzése érdekében. A kerti sütögetésnek, bográcsozásnak nincs akadálya, de itt is fontos óvintézkedéseket kell tenni. A legfontosabb, hogy soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet, és mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas eszköz. Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba a sütögetést, írja a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapja. Együttműködési megállapodást kötött a Komárom-Esztergom vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Edutus Egyetem. Az ünnepélyes aláírást június 4-én tartották Tatabányán, hogy ennek mi a célja, arról dr. Szerencsés László, a KemKik elnöke beszélt.
2: Megkeressük a vállalkozásokat és célzottan kérdezik őket, hogy melyek azok a tanfolyamok, vagy esetleg szakmai kérdések, amik őket mondjuk izgatják, és ezzel kapcsolatosan nyilván keressük az Edutus Egyetemet, összehangoljuk a vállalkozók és az Edutus Egyetem munkát, így próbáljuk megtalálni azokat a képzéseket, amikre a vállalatoknak a napi tudásukhoz szükségük van.
1: A 2025-26-os tanévben kiemelkedő sport és tanulmányi eredményeket elért diákokat köszöntötte Komárom város vezetése a Városháza dísztermében. A rendezvényen Hajnal Dóra, a Komáromi Kulturális Kft. Ügyvezetője üdvözölte a megjelenteket, a diákokat, szülőket, pedagógusokat, felkészítőket, Vajda Bence alpolgármestert, Zsédenyinné Horváth Krisztina önkormányzati képviselőt, Nagy Marjant, a Komáromi Járási Hivatal vezetőjét, majd később ismertette a diákok sikereit. Először a Julens Duo Balogh Péter és Barassó Balázs adott műsort, majd dr. Molnár Attila, a város polgármestere, és dr. Árvai Nikolett államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a fiatalokat, és adta át az elismeréseket. Mintegy 200 országos sport, illetve tanulmányi versenyeken kimagasló eredményeket elért. Elsőtől tizedik helyezésig jutó komáromi diákot ismertek el oklevéllel és éremmel. A fiatalok a város ajándékaként pizza utalványokat is átvehettek, közölte Komárom városa honlapján. Idén is megrendezik a Bánhidai Limonádé és Kertmozi programot Tatabánya Bánhidán, a Puskin Művelődési Házban június 26-án 18 órától zenél a Gin Tonic, Ambrus Balázs és Dobos Viktor, majd 20 óra 30-tól a Taffiti és Pamacs című német animációs filmet lehet megtekinteni, a program ingyenes. És végül sport. Szőnyi Ferenc, a 61 éves komáromi ultratriatlonista 15 nap 16 óra 22 perc után célba ért a Trans AM Bike Nonstop Checkpoint Edition önálló ultrakerékpáros versenyen, ami a világ egyik legnehezebb kerékpáros versenye. A magyar sportoló több mint 5256 kilométert tett meg az Egyesült Államokon keresztül. A verseny különlegessége, hogy nem egyetlen előre kijelölt útvonalon kell haladni, három kötelező checkpointot kell érinteni, a közöttük vezető utat pedig minden versenyző maga tervezi meg. A mostani versenyen új kihívást jelentett számára az önálló útvonal tervezés, a szállások, az étkezés, a navigáció és a technikai problémák teljes körű megoldása. Nincs kísérő autó, nincs saját frissítő csapat, az óra pedig a rajttól a célig folyamatosan jár. A 16 nap alatt szinte minden megtörtént, ami egy ilyen versenyen megtörténhet. Egyetlen nap alatt 4 defektet kapott, Nebraska területén pedig hatalmas erdőtűz és sűrű füst miatt kellett módosítania az útvonalát. Az időjárás szintén szélsőséges volt. Volt olyan nap, amikor hajnalban mínusz 5 fok, délután pedig 35 fok várta. A hőségben akár 15 liter folyadékot is elfogyasztott egyetlen nap alatt, és a két benzinkút közötti 70 kilométeres szakaszok is komoly megterhelést jelentettek. Az önellátó forma miatt az étkezés sem volt egyszerű, volt, hogy a szállodai személyzet a saját ételéből adott neki, mert a környéken sem étterem, sem automata nem működött. A verseny vége felé a kerékpáros cipője is szó szerint teljesen szétesett, már csak gyors kötöző tartotta össze, közben murvás, falvak közötti csapásokon és olyan elhagyatott utakon is haladt, ahol a navigáció sem jelentett biztos segítséget. A Mississippi folyón való átkelés jelentette a harmadik utolsó checkpointot, ezután Indianapolison haladt keresztül, ahol a közel 100 kilométeres városi szakasz nagy koncentrációt igényelt. A 14. napon is még 312 kilométert teljesített. Szőnyi Ferenc tehát végül harmadikként 15 nap és 16 óra után elérte a célt, Washingtont, közölték a sportoló közösségi oldalán. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora!

Yeah.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

Mára ennyi volt a Light Session. A parti hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. A tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Why now, Ichi?

amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs

Tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel.

volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

Könnyű örömmel szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Ki Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis a fogva tartóját.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm, önmagam látom.
1: Csak slágerek! Forrás Rádió! Mindig veled!

Adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. Summer night, party time, I won't really lose my mind, come on dance with me all night. Muchachos y muchachas, neon lights, music high, tequila shot, we touch the sky, hands up, feel the crazy vibe. Muchachos y muchachas,